0: Végletek nappal 26 fokig esnek vissza.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: most Kaposvár. FM 91.2.
1: Sziasztok! Pál Gábor vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most!

Vágja szét az éjjel, úgy űzi el a megnyúlt árnyakat. Fehér kezét

reggelre, nem leszek sem erre, egy cetlin hagytam egy mosolytán. Tudom és belátom, hogy sokszor berántom, a rosszat és a jó szíved fáj. Írj rám, ha szeretnéd, hogy holnap te meg én, játsszuk, mit

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Gajdos László miniszterhez fordult levélben Szita Károly a kaposvári varjú helyzet miatt. A polgármester közösségi oldalán azt írta, a fiókák kirepülésével ugyan átmenetileg csökkent a zaj és a szennyeződés, de a városnak hosszú távon is kezelnie kell az egyre növekvő varjúállomány okozta problémákat. Hangsúlyozta, hogy a védett madaraknak nem eshet bántódása, ugyanakkor a kaposváriak jogos elvárása a tiszta és rendezett környezet. Szita Károly bízik abban, hogy a minisztériummal együttműködve sikerül megfelelő megoldást találni a helyzetre. A kaposvári fotós Kosszó András fotókiállítása és legújabb dokumentumfilmje mutatkozott be az Indonéz Köztársaság nagykövetségén Budapesten. A több mint 100 vendéget vonzó kulturális eseményen premierként vetítették le az Indonéziáról készült közel 20 perces alkotást, amely egyben az interneten is elérhetővé vált. A nagykövetség látogatói a következő hetekben is megtekinthetik a kaposvári alkotó fotóit és filmjét. A Fülöp-szigeteken történt földrengés károsultjainak megsegítésére indított gyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. A természeti katasztrófában legalább 19 ember életét vesztette és több mint 200-an megsérültek, a rengés pedig súlyos pusztítást okozott. A segélyszervezet közleménye szerint a beérkező adományokat a helyi partnerekkel együttműködve juttatják el a bajba jutottakhoz. Uniós támogatással madár- és denevér odúparkot alakítanak ki Szeged térségében. A fejlesztés célja a Natura 2000-es védett terület élővilágának megőrzése és a biodiverzitás növelése. A projekt keretében csaknem 500 odút és költőládát helyeznek ki, amelyek a rovarokkal, köztük szúnyogokkal táplálkozó fajok elszaporodását is segítik. A kezdeményezéshez szemléletformáló programok is kapcsolódnak iskolák és lakosság számára.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán már egy hideg front miatt több felé eshet az eső, és a szél is viharossá fokozódik. A hőmérsékletek nappal 26 fokig esnek vissza.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Keresd minket a Facebookon is! Rádió Most!
1: Sziasztok! Én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok ti is a 91,2 Rádió Most!

0: Ez az este csak önről szól. Töltődjön fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Yeah.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
2: Akinek fáj, még

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Idén is folytatódik az a hagyomány, hogy a kaposvári ballagó óvodásokat a pécsi állatkertbe viszik kirándulni, írt a közösségi oldalán a város polgármestere. Szita Károly bejegyzésében azt hangsúlyozta, a programot 7 éve indították el, az első résztvevők azóta már felső tagozatos iskolások. Az idei évben a gyerekek ajándék kulacsot is kapnak, a cél pedig továbbra is az, hogy a ballagás egy közös élménnyel és maradandó emlékekkel záruljon az óvodások és családjaik számára. Ügyvédnek adta ki magát egy férfi, és így szedett el pénzt három nőtől, közölte az ügyészség. A vád szerint jogi végzettség nélkül vállalt ügyvédi feladatokat, tanácsokat adott és iratokat is készített, de ezek szakmailag hibásak voltak. A sértettek közül ketten több százezer forintot fizettek neki, mire kiderült, hogy nem jogosult ilyen munkára. Összesen 600 000 forintos kárt okozott. Az ügyészség csalás miatt emelt vádat ellene, és felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott. 1,8%-ra mérséklődött az infláció Magyarországon a KSH adatai szerint. Az élelmiszerek ára enyhén nőtt, ugyanakkor a vendéglátás nélküli élelmiszerek olcsóbbak lettek, és csökkent a háztartási energia ára is, főként a vezetékes gázé. Ezzel szemben a szolgáltatások, a tartós fogyasztási cikkek és az üzemanyagok drágultak. Florentino Pérez marad a Real Madrid elnöke. A spanyol klubnál a hétvégén tartottak közgyűlést és szavazást, melyen Pérez megkapta a voksok 65%-át. A 79 éves sportvezető így 2030-ig folytathatja munkáját. Florentino Pérez 2009 óta irányítja a világ egyik legismertebb klubját, korábban pedig már 2000 és 2006 között is betöltötte a posztot.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán már egy hideg front miatt több felé eshet az eső, és a szél is viharossá fokozódik. A hőmérsékletek nappal 26 fokig esnek vissza.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: 91.2 Rádió Most.
1: Sziasztok, Vekonyz vagyok. Hallgassátok ti is a Rádió Mostot. Call me. No matter where you are. No matter how far.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Gajdos László miniszterhez fordult levélben Szita Károly a kaposvári varjú helyzet miatt. A polgármester közösségi oldalán azt írta, a fiókák kirepülésével ugyan átmenetileg csökkent a zaj és a szennyeződés, de a városnak hosszú távon is kezelnie kell az egyre növekvő varjúállomány okozta problémákat. Hangsúlyozta, hogy a védett madaraknak nem eshet bántódása, ugyanakkor a kaposváriak jogos elvárása a tiszta és rendezett környezet. Szita Károly bízik abban, hogy a minisztériummal együttműködve sikerül megfelelő megoldást találni a helyzetre. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kaposvári kampuszán a precíziós és agroökológiai szemléletű állattenyésztés jövőjéről tanácskoztak. A rendezvényen kutatók és szakemberek egyeztettek az állattenyésztést érintő környezeti, gazdasági és állatjóléti kihívásairól, valamint a legújabb technológiai megoldásokról. A résztvevők szerint a fenntartható fejlődés kulcsa a különböző tudományterületek együttműködésében és az innovációk gyakorlati hasznosításában rejlik. A kaposvári fotós Kosszó András fotókiállítása és legújabb dokumentumfilmje mutatkozott be az Indonéz Köztársaság nagykövetségén Budapesten. A több mint 100 vendéget vonzó kulturális eseményen premierként vetítették le az Indonéziáról készült közel 20 perces alkotást, amely egyben az interneten is elérhetővé vált. A nagykövetség látogatói a következő hetekben is megtekinthetik a kaposvári alkotó fotóit és filmjét. 1,8%-ra mérséklődött az infláció Magyarországon a KSH adatai szerint. Az élelmiszerek ára enyhén nőtt, ugyanakkor a vendéglátás nélküli élelmiszerek olcsóbbak lettek, és csökkent a háztartási energia ára is, főként a vezetékes gázé. Ezzel szemben a szolgáltatások, a tartós fogyasztási cikkek és az üzemanyagok drágultak. A tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül mindenkit hazaengedtek a kórházból, többen már a munkába is visszatérhettek, írja a MOL. A vállalat tájékoztatása szerint a biztonsági helyreállítás megkezdődött, a baleset okainak kivizsgálása pedig továbbra is tart hatósági és szakértői bevonással. Az üzemi baleset május 22-én történt, egy ember életét vesztette, többen megsérültek. Az Európai Unió 16,5 millió euróval támogatja az afrikai ebola járvány elleni küzdelmet, közölte a bizottság. A pénzt többek között a diagnosztikára, a védőfelszerelésekre és az egészségügyi dolgozók képzésére fordítják. A cél a járvány terjedésének megfékezése, amelyben már több mint 100 halálos áldozat van.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán már egy hideg front miatt többfelé eshet az eső, és a szél is viharossá fokozódik. A hőmérsékletek nappal 26 fokig esnek vissza.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió Most.
1: Sziasztok! Péli Barna vagyok, a United zenekar frontembere. Hallgassátok a Rádió Most.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzá idomulok, ezért vagyok őt.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Iskolás és óvodás csoportok látogatták meg a kaposvári mentőállomást a tanévvégi időszakban, ahol a gyerekek betekintést nyerhettek a mentők mindennapi munkájába. A látogatások során az érdeklődők megismerkedhettek az esetkocsival és a mentéshez használt eszközökkel is. A mentők az élményszerű bemutatók mellett az alapszintű újraélesztés lépéseit is ismertették a diákokkal, így a program egyszerre szolgálta a szemléletformálást és a hasznos ismeretek átadását. Idén is folytatódik az a hagyomány, hogy a kaposvári ballagó óvodásokat a pécsi állatkertbe viszik kirándulni, írta közösségi oldalán a város polgármestere. Szita Károly bejegyzésében azt hangsúlyozta, a programot 7 éve indították el, az első résztvevők azóta már felső tagozatos iskolások. Az idei évben a gyerekek ajándék kulacsot is kapnak, a cél pedig továbbra is az, hogy a ballagás egy közös élménnyel és maradandó emlékekkel záruljon az óvodások és családjaik számára. 32 somogyi önkéntes tűzoltó egyesület részesülhet összesen több mint 28,5 millió forintnyi támogatásban. A pénzt az egyesületek működésre, tűzoltó felszerelések beszerzésére, szertár felújításra és járművek karbantartására használhatják fel. Emellett egyes helyeken külön szakmai eszközök, például EDR rádiók is érkeznek. A támogatás célja, hogy javítsa az önkéntes tűzoltók felkészültségét és reagáló képességét Kaposváron és a környező településeken. Elindult a nyári diákmunkaszezon, ezért a szakértők a jogszerű és biztonságos munkavállalás fontosságára hívják fel a figyelmet. A legnagyobb kockázat továbbra is a fekete foglalkoztatás, amelynél a diákok szerződés és bejelentés hiányában kiszolgáltatott helyzetbe kerülhetnek. A jogszabályok ugyanakkor szigorúan védik a fiatal munkavállalókat. A 18 év alattiakra munkaidő és pihenőidő korlátozások vonatkoznak, a diákok pedig legalább a törvényben meghatározott minimálbérre jogosultak. A szakértők szerint érdemes iskola szövetkezeten keresztül munkát vállalni, amely jogi és adminisztratív védelmet is biztosít a fiatalok számára. Uniós támogatással madár- és denevér odúparkot alakítanak ki Szeged térségében. A fejlesztés célja a Natura 2000-es védett terület élővilágának megőrzése és a biodiverzitás növelése. A projekt keretében csaknem 500 odút és költőládát helyeznek ki, amelyek a rovarokkal, köztük szúnyogokkal táplálkozó fajok elszaporodását is segítik. A kezdeményezéshez szemléletformáló programok is kapcsolódnak iskolák és lakosság számára.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán már egy hideg front miatt több felé eshet az eső, és a szél is viharossá fokozódik. A hőmérsékletek nappal 26 fokig esnek vissza.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
2: Jó reggelt kívánok, 2026. június 10-én szerdán reggel. Elmúlott 6 óra, így aztán már javában dolgoznak azok, akik 5:30-kor kezdtek, amúgy 6 perccel járunk 6 után, sok a hatos ebben a mai napi dátumban, ez pedig biztosan jelent majd valamit. Én azt szeretném, hogy azt jelentse, hogy mindenki jókedvű és egy remek napnak néz elébe, vagy egy ilyen napot kezdett meg. Amúgy az esztendő 161. napjánál járunk. Gréta Margit, Bács Bacsó Bardó Dia, Főbe Gitta, Gréta és Peggy névnaposokat ünneplünk. Számos Forma 1-es nagydíj napja ez a mai, és többek között olyan híresség született ezen a mai napon, mint az ifjabbik Nézi Jenő, és nem mellesleg ma van a magyar ügyészség napja is már 1991 óta. Hát így összefoglalva ennyit a mai napról, és ezt most szépen bővebben sok-sok zenével higítva kifejtjük nektek. Rádiózunk együtt!

0: Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával. Rádió Most. Itt a 91.2.
1: Jó reggelt kívánok, 4:07 előtt 2 perccel. Szemerkél az eső, de egyébként 16-17 Celsius fok van. Hidegnek semmiféleképpen sem nevezném. Az eső pedig, hát akárhogy is, de áldásos. Június 10-e van, ami egy rendkívül dinamikus és szellemileg ösztönző energia teret kínál. Asztrológiailag ugye az ikrek jegyében járó nap kíváncsisággal, kommunikációs vágyjal és szellemi frissességgel ruház fel minket a mai napon, miközben a hold állása a mélyebb megéléseket és az intuíciót is felerősítheti, így a racionális gondolkodás és a megérzések egyensúlyozására késztet. Szám misztikailag pedig ma ugye a 8-as univerzális nap energiáját kapjuk, amely a bőség, a személyes erő, a karma és a fókusz átteremtés száma. Ez a vibráció pedig arra sarkal, hogy az ikrek adta ötleteket és intellektuális tőkét konkrét, anyagi vagy gyakorlati sikerré formáljuk, felelősséget vállalva tetteinkért. Azt a betyárját! Őszinte leszek, nem én találtam ki. Ezúttal megbíztam a mesterséges intelligenciát, hogy jellemezze a június 10-ét, hogy mi vár ránk. Ő ezt így gondolta. Jelentse bármit is. Én egyszerűen csak egy remek napot kívánok, és mellé egy remek dalt kínálok.

0: Jó reggelt! Rádió Most! Fellapozzuk a naptárt. Most! Kalendárium!
1: Bruno Mars slágerét hallgattuk, egy mindent felemésztő szinte függőséget okozó szerelemről, méghozzá az Alkonyat hajnalhasadás első részének filmzenéjeként. A folytatásban Lady Gaga énekel és köszönti névnapos hallgatóinkat, akikről ugye elárulta már az iménti körben a beköszönéskor, hogy a Gréta, Margit bács, Bacsó, Bardó, Diana, Főbe, Gitta, Gréte és Peggy keresztnévre hallgatnak. A Peggy a Margitból jön, ami ugye női eredetű, a Gréte szintén a Margitból származik, és bármilyen hihetetlen a Gitta is. A Főbe viszont így van, ahogy van, ez egy latin eredetű női név. A Diana a római mitológiai név, a Bardó német férfi név, a Bacsó pedig a bács régi magyar férfi utónévből származik. Mind a kettő ezen a mai napon ünnepel, csak úgy, mint ugye korábban emlegetett Margitok is, és a Gréták is. Ha már a Grétáknál járunk, talán a világ egyik leghíresebb Grétája, Greta Thunberg, akinek nevét 2018. augusztusában ismerte meg a világ, amikor mindössze 15 évesen úgy döntött, hogy az iskolapad helyett a stockholmi parlament épülete elé ül ki egy kézzel festett táblával, amin az iskola sztrájk a klímáért felirat állt. Aztán a csendes, magányos tiltakozásnak induló akció futótűzként terjedt el a közösségi médiában, és alig néhány hónap alatt a Fridays for Future nevű globális mozgalommal nőtte ki magát, amely fiatalok millióit vitte az utcára a világszerte. Greta rendíthetetlen és kompromisszumot nem ismerő fellépése, beleértve az ENSZ klíma csúcson elmondott híres, hogy merészelik beszédét, rákényszerítette a világ vezetőit, hogy szembenézzenek a klímaválság realitásával, és bebizonyította, hogy egyetlen elszánt tinédzser is képes megváltoztatni a globális politikai közbeszédet. Vigyázzunk hát a Gretákkal, bármire képesek. Persze utóbbi vicc, Greta Thunberg jelenléte pedig igencsak komoly dolog. Őket, illetve a korábban felsorolt névnaposokat most közösen köszöntöm Lady Gaga slágerével. Boldog névnapot!
0: Ez volt a Kalendárium.

0: Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Idén is folytatódik az a hagyomány, hogy a kaposvári ballagó óvodásokat a pécsi állatkertbe viszik kirándulni, írt a közösségi oldalán a város polgármestere. Szita Károly bejegyzésében azt hangsúlyozta, a programot 7 éve indították el, az első résztvevők azóta már felső tagozatos iskolások. Az idei évben a gyerekek ajándék kulacsot is kapnak, a cél pedig továbbra is az, hogy a ballagás egy közös élménnyel és maradandó emlékekkel záruljon az óvodások és családjaik számára. Szép somogyi sikerek születtek a Ki a Mester kétkeréken országos döntőjén, amelyet Budapesten rendeztek meg. A 10-12 éves korosztály számára kiírt közlekedésbiztonsági versenyen a vármegyei fordulók legjobbjai mérték össze kressztudásukat és kerékpáros ügyességüket. A fiúk mezőnyében a Segesdi Általános Iskola tanulója, Kis Milán a negyedik helyen végzett, míg az ugyanebből az iskolából érkező Horváth Erika a lányok között a 9. helyet szerezte meg. Június 20-án indul a nyári főszezoni menetrend a MÁV csoportnál. Augusztus végéig sűrűbben közlekednek a balatoni vonatok és autóbuszok, emellett több férőhellyel és új járatokkal készülnek a megnövekedett utasforgalomra. A déli és az északi part felé is bővülnek az eljutási lehetőségek, a kerékpárszállítás pedig valamennyi balatoni vonaton biztosított lesz. A MÁV célja idén a menetrendi pontosság javítása, ezért több útvonalon korszerűbb járműveket állítanak forgalomba. A társaság felhívja a figyelmet arra is, hogy a kiemelt balatoni Intercity és Express vonatokra továbbra is kötelező a helyjegy váltása.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán már egy hideg front miatt több felé eshet az eső, és a szél is viharossá fokozódik. A hőmérsékletek nappal 26 fokig esnek vissza.
0: Időjárás jelentést hallottak. Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár.
2: Szép reggelt, remek napot kívánok, így 2 perccel fél hét után. És ne csak indítsuk együtt ezt a reggelt, hanem töltsük is együtt. Az iménti névnapi köszöntő után mindjárt születésnapi köszöntő jön egy gyors lapszemle, aztán a napra kész 7 órától.

0: kávé. Tea. Rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Kereken 5 perc van vissza 3:45-ig. Jó reggelt kívánok, és köszöntöm egyben születésnapos hallgatóinkat, illetve azokat, akik évfordulót ünnepelnek. És ezúttal nézzétek el nekem, hogy nem napjaink hírességei közül tallózok, hanem néhány legendás nevet említek azok közül, akik június 10-eiek. Például Apáczai Csere János, az egykori erdélyi magyar filozófus, természettudós, pedagógus és szakíró nevét, a 1625-ös, vagy például Kafka Margit magyar író költőnk nevét, a 1880-as, Judy Garland a legendás amerikai filmszínésznő és énekes is enapszülött 1922-ben, Márkus László Kossuth díja színészünk, érdemes és kiváló művészünk pedig 27-es születésű, és akkor Kubola László labdarúgó nevét említeném meg, aki ugye játszott mind a magyar, mind a csehszlovák és a spanyol válogatottban is. Kiemelkedő képességű labdarúgó volt, akit a Világ Labdarúgó magazinja a 20. század 100 legnagyszerűbb labdarúgó játékosa közé sorolta. Azt talán kevésbé ismeretes, hogy Puskást is támogatta anyagilag kezdetben,

0: amikor Spanyolországba szerződött, ahol ugye Puskásból Páncsó lett, Kobalából pedig Lászi. Amúgy ő ajánlotta be Barcelonába Kocsi Sándor, Cibor Zoltán, Kaszást és Szalait is. Vissza mai nap szülötteihez, Isten éltessen benneteket!
1: Ez volt a Kalendárium.

0: frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2. Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Ahol jó reggelt kívánok, 7 órától napra kész, addig pedig még majd Camilla Cabello és Benson Boone énekel. Nyitva a kaposvármos.hu, ahol olvasom, hogy a természet írja az étlapot, érkezik a szürke marhaest bőszénfán. Nagy takarítás lesz ma ideglenes parkoló lezárással, aztán az élő környezetért felelős miniszter segítségét kérte a varjak ügyében a kaposvári polgármester, van időjárás előrejelzésünk, a visszatérő Rigó Jancsi napokról is cikkeztünk, aztán arról is, hogy innovatív tankönyvet írt az ötvös igazgató helyettese, és hogy 13 káresethez is vonultak a somogyi tűzoltók a hétvégén. Hazai hír, pánik a kastélyokban, avagy hogyan nyílnak a hétpecsétes páncéltermek. Nemzetközi pedig az, hogy holnap kezdődik a 2026-os FIFA világbajnoksága, amelyet Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban rendeznek. Ez jó, az már kevésbé, hogy az Egyesült Államok hadserege ma éjszaka támadásokat intézett Irán ellen, ennyit a békéről, és jelentések szerint egy moszkvai régióban felrobbant autóba rejtett pokolgép megölt egy orosz tábornokot.
0: Ez volt a Lapszemle.

0: A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most. Reklám.
1: Nincs majd ha. Most van. A Nissan Qashqai Gangsta Edition megérkezett az à la carte autóházhoz. Nem rendelésre, nem hónapok múlva, most elvihető. Modern design, fejlett technológia, prémium vezetési élmény, és mindez már 7.990.000 forintos kezdőártól. Limitált ajánlat értékes nyereményekkel, csak a készleteig. Keresd a Nissant a Nyitrainál. További részletek nissannyitrai.hu/Nissan éve.
2: Ne cipelje, rendelje! Gázpalac kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
1: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Gajdos László miniszterhez fordult levélben Szita Károly a kaposvári varjú helyzet miatt. A polgármester közösségi oldalán azt írta, a fiókák kirepülésével ugyan átmenetileg csökkent a zaj és a szennyeződés, de a városnak hosszú távon is kezelnie kell az egyre növekvő varjúállomány okozta problémákat. Hangsúlyozta, hogy a védett madaraknak nem eshet bántódása, ugyanakkor a kaposváriak jogos elvárása a tiszta és rendezett környezet. Szita Károly bízik abban, hogy a minisztériummal együttműködve sikerül megfelelő megoldást találni a helyzetre. 32 somogyi önkéntes tűzoltó egyesület részesülhet összesen több mint 28,5 millió forintnyi támogatásban. A pénzt az egyesületek működésre, tűzoltó felszerelések beszerzésére, szertár felújításra és járművek karbantartására használhatják fel. Emellett egyes helyeken külön szakmai eszközök, például EDR rádiók is érkeznek. A támogatás célja, hogy javítsa az önkéntes tűzoltók felkészültségét és reagáló képességét Kaposváron és a környező településeken. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kaposvári kampuszán a precíziós és agroökológiai szemléletű állattenyésztés jövőjéről tanácskoztak. A rendezvényen kutatók és szakemberek egyeztettek az állattenyésztést érintő környezeti, gazdasági és állatjóléti kihívásairól, valamint a legújabb technológiai megoldásokról. A résztvevők szerint a fenntartható fejlődés kulcsa a különböző tudományterületek együttműködésében és az innovációk gyakorlati hasznosításában rejlik. A tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül mindenkit hazaengedtek a kórházból, többen már a munkába is visszatérhettek, írja a MOL. A vállalat tájékoztatása szerint a biztonsági helyreállítás megkezdődött, a baleset okainak kivizsgálása pedig továbbra is tart hatósági és szakértői bevonással. Az üzemi baleset május 22-én történt, egy ember életét vesztette, többen megsérültek. A Tudomány fája címet kapta a Margit-sziget csaknem 200 éves ősplatánja a budapesti önkormányzat és a Magyar Tudományos Akadémia közös kezdeményezésére. Az ünnepségen elhangzott, a fa az akadémiához hasonlóan a múlt és a jövő összekapcsolásának, a tudásnak és a megújulásnak a szimbóluma. A résztvevők hangsúlyozták a tudomány szabadságának, az autonómiának és a fiatal kutatók szerepének fontosságát. Az avatáson leleplezték a fa új címét jelző emlékoszlopot is. Az Európai Unió 16,5 millió euróval támogatja az afrikai ebola járvány elleni küzdelmet, közölte a bizottság. A pénzt többek között a diagnosztikára, a védőfelszerelésekre és az egészségügyi dolgozók képzésére fordítják. A cél a járvány terjedésének megfékezése, amelyben már több mint 100 halálos áldozat van.
0: Időjárás jelentés.
3: Szerdán már egy hideg front miatt több felé eshet az eső, és a szél is viharossá fokozódik. A hőmérsékletek nappal 26 fokig esnek vissza.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
4: Jó reggelt, szép napot kívánok nektek, ez már itt a Naprakész, amelyben természetesen lesz szó a holnap startoló labdarúgó VB-ről, közlekedési infóról, elsőként pedig egy különleges programról, amely szerint a természet írja az étlapot, avagy hogy kerül a legelőről a tányérra egy valóban fenntartható módon előállított alapanyag. Addig is, amíg ez kiderül, jön Riton és a Solvave.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: Hello, jó reggelt kívánok! 4:08:05 járva, és ha megengeditek nekem, bár még csak reggeli idő van, én már is egy vacsoráról, egy jövő heti vacsoráról szeretnék beszélni, amikor is a természet írja az étlapot, és az is kiderül, hogy miképpen kerül a legelőről a tányérra egy valóban fenntartható módon előállított alapanyag. A bőszépen megrendezett est fókuszában ezúttal a szürke marha áll majd. A vendégeket először egy vezetett traktoros túra várja a szarvasfarm területén, ahol test közelből ismerkedhetnek meg a regeneratív gazdálkodás alapelveivel és azok gyakorlati megvalósításával. Aztán utána meg is lehet kóstolni ennek a végeredményét. Egy ötfogásos vacsora fogja megkoronázni az estet, amelynek a fogásai bizony mind helyi és tápanyagokban gazdag alapanyagokra épülnek. Ez a program sorozat amúgy havonta jelentkezik, és pont az a célja, hogy a résztvevők ne csupán különleges ízekkel találkozzanak, hanem betekintést nyerjenek abba a szemléletbe is, amely a talaj, a növényzet, az állatok és az ember egészségét egységként kezeli. A jövő heti esemény társ szervezője Pintér Noémi szaktanácsadó, aki szakmai nézőpontjával járul hozzá az est programjához.

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész.
1: Jó reggelt, sziasztok! 3 percen múlott el 4:08. Fél 8-kor váltás következik majd a hír szerkesztői hírolvasói székben, és Patriciát Krisztián váltja majd. Én pedig büszke jelentem be, hogy egy innovatív tankönyvet írt az ötvös igazgató helyettese, számítógépes áramköri szimuláció címmel. Mike Gáborról van szó, aki amellett, hogy tanítja az ötvös diákjait, a mate gépészmérnök hallgatóit is oktatja. És mivel a pályáját már fiatalon is az elektronika és a híradás technika világa határozta meg, érdeklődése az áramkörök és a technikai rendszerek működésének megismerésére irányult. Kiadványa egyaránt használható tananyagot kínál középiskolásoknak és egyetemistáknak, de egyébként ő úgy fogalmazta meg, hogy a tankönyv nem egy teljes körű összefoglalás, hanem inkább a későbbi és mélyebb szakmai tanulmányok megalapozását szolgálja. Ráadásul a tananyaghoz szimulációs feladatok és több mint 150 rövid videó is kapcsolódik, amelyek a megértésre

0: Legyen jókedvű és lendületes! Ez itt a Naprakész! Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Easy Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Reklám.
2: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
3: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
4: Az ékszer a legszebb ajándék. Válasszon ballagásra ajándékot a Rónai Ötvös üzlet kínálatából. Nyakláncok, medálok, karláncok, fülbevalók, gyűrűk, aranyfülpiercingek, széles választéka. Minden arany, fehér arany, ezüst és Swarovski ékszer 10-20% kedvezménnyel kapható június 19-ig. 15 000 forint feletti vásárlás esetén egy ékszerét ajándékba megtisztítjuk. Rónai Ötvös üzlet, Kaposvár, Honvéd utca 21.
5: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 500 66 16-os telefonszámon.
2: Valami igazán finomra és könnyedre vágysz. A mentes morzsában frissen sült fluffy felhő palacsinták, ropogós gofrik, amerikai palacsinták és különleges kávék várnak helyben, de elvitelre is. Finomságok mindenkinek, akár mentesen étkezel, akár nem. Mentes morzsa, több mint mentes. Kaposvár, Fő utca 53.
5: Hyundai Tucson a Kaposvár Kft-nél 9.490.000 forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
1: Az Attalai Halászcsárda kihagyhatatlan ajánlatokkal készül június 12-13-14-ére. Csülköstál most csak 13.900 forint, húsimádó és csirkefogótál 5 főre pedig 10.900 forint. És a ráadás harcsapaprikás túros csúszával 2-t fizet, 3-at kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok, csapj le az ajánlatokra. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
6: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18 csütörtök, Belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
7: Újra állatkerti kirándulásra viszi a nagycsoportos óvodásokat a város. Változóan felhős, napos idő várható ma. Jó reggelt kívánok, 7:30, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Újra állatkerti kirándulásra viszi a kaposvári nagycsoportos óvodásokat a város. Az idén 7. alkalommal megszervezett program keretében a gyerekek a pécsi állatkertbe látogatnak el. Az egyik csoportot kedden Szita Károly polgármester is elkísérte. A kezdeményezést még 2018-ban indították, és a résztvevő óvodások idén egy kulacsot is kaptak ajándékba. Az országosan is egyedülállónak számító program során azok a nagy csoportosok mehetnek állatkertbe, akik most búcsúznak az óvitól és készülnek az iskolára. Dübörög a motorzaj Somogy-Babodon. Ezen a héten rendezik meg a jubileumi 40. Babod Offroad Fesztivált. Az esemény kedden indult és vasárnapig tart. A hatnapos fesztiválra több mint 20 000 látogatót és csaknem 2 000 terepjárost várnak a szervezők. A Babodi Offroad Európa egyik legnagyobb terepjárós rendezvénye, ahol terepjárók, kvadok és más offroad járművek mérik összetudásukat a sárban, erdei pályákon és különböző akadályszakaszokon. Már nem Györfi Pál az országos mentőszolgálat szóvívője. Az OMS közlése szerint a kommunikációs feladatokat június 9-től Szűcs Brigitta mentőtiszt vette át. A tájékoztatás szerint az országos mentőszolgálat a megújulás időszakát éli, ennek részeként döntöttek a szóvivőváltásról is. Azt is megegyezték, hogy az eddigi szóvivő Györfi Pál továbbra is a mentőszolgálat állományában marad. Hátrányból fordítva nyert a magyar labdarúgó válogatott Kazaksztán ellen. Marco Rossi együttese a Debrecenben rendezett keddi felkészülési mérkőzésen 3-1 arányban nyert. A vendégek már a 9. percben vezetést szereztek, de a második félidőben Szoboszlai Dominik egyenlített, majd gólpasszt adott Séfer Andrásnak, a végeredményt pedig az első válogatott meccsén pályára lépő Tóth Rajmund állította be. A magyar válogatott szeptembertől a Nemzetek Ligájában játszik tétmérkőzéseket.
8: Időjárás jelentés.
7: A hajnali eső után napközben változóan felhős napos idő várható, csapadék csak elszórtan fordulhat elő a megyében. Estétől viszont nagy eséllyel lehet számítani zivatarokra és viharra. Reggel 17-18 fokot mérhetünk, a csúcshőmérséklet pedig 27 fok környékén alakul ma.
8: Időjárás jelentést hallottak! Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
9: Hello Krisz, jó munkát kívánok! Visszatérve a hírekre és például Babodra, hát... Nem tudtam, hogy meddig, hogy mikor lesz egész pontosan az idei, de ha nem tudtam volna, is rájöttem, hogy ezen a hétvégén. Nem lehet nem észrevenni egyébként az elmúlt napokban felszaporodó terepjároknak a mennyiségét ugye itt a környéken. Hát ebből is lehet következtetni. Ami viszont most következik, arra nem lehet, csak arra, hogy jó sláger. Jonas Brothers és Karol G szállítja, aztán közlekedési infóval folytatjuk tovább itt a napra kézben. Tartsatok velük!

0: indítsa a reggelt frissen. Ez itt a Naprakész. Közlekedési információk.
1: Közlekedési infók első kézből az Euro 6x6 taxitól. Élénk forgalomról számoltak be a városban, helyenként még nedves útburkolattal és járdákkal. Jelenleg lépésben halad a forgalom a Szent Imre utcában, illetve a Kontrásin és a József Attilán felfele. A felüljárók félig meddig telítettek, a Berzsenyi legalábbis, ahogy a Kontrási lámpa ugye engedi a forgalmat. Az Uszoda oldalinál, ott a sétánynak a végén az sokkal-sokkal inkább. Ami pedig az iskolák környékét illeti, hát a szokásos. Hozzák a gyerekeket, megállnak, gyerek kiszáll, az autó, a szülő pedig tovább halad, tehát ezeken a helyeken lassan lehet közlekedni, megállni, csak így szépen arra szólva sorrendben, hogyha valaki előzi őket, ott, ahol lehet, ott azért figyeljetek oda. Köszönjük szépen az infót az Euro 6x6 taxinak, nektek jó utat és balesetmentes közlekedés, mint ahogy minden kedves autós hallgatónak.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó

0: neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Újabb közlekedési infón folytatásban, sziasztok! 9 percünk van 8 óráig, akkor Christian friss hírekkel szolgál. Addig Taylor Swift és Dr. Béres következik egy jazz meg az átdolgozással. Ez a bizonyos másik közlekedési info, ez pedig a tervezett nagy takarításról szól, és az ideiglenes parkoló lezárásokról. A Kaposvári Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. A tisztább, rendezettebb környezet érdekében június hónapban, és mindig szerdai napokon, így aztán sokkal könnyebb felkészülni, seprőgépes takarítási munkálatokat végez. Ezen a héten, konkrétan a mai napon, ez az Anna utcát és a Rákóczi teret érinti, a Baross Gábor utca és a Grófaponyi Albert utca közti szakaszon. A jövő héten a Talján Gyula utca, a Fő utca a Német István fasor közötti részen, 2 hét múlva pedig a Balcsi Zsilinszki utca lesz érintett, a Szent Imre utca és a Talján között. A munkálatok zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a parkolókat már reggel 8 órától kezdődően ideiglenesen lezárják, aztán a takarítás előre haladtával a területeket folyamatosan megnyitják. A helyszíneken kihelyezett táblákkal is felhívják a figyelmet a lezárásokra, és kérik, hogy a parkolási rend ideiglenes változását mindenki vegye figyelembe. Ne akarja magát beerőszakolni, megőrül annak, hogy teljesen üres a parkoló, és nem zavartatva magát attól, hogy kinn a tábla, valaki oda parkol. Ne! Semmiféleképpen se, mert a társaság gondoskodik arról, hogy az autó nem maradjon oda tényleg. Szóval ne legyen ebből gond, vegyük figyelembe azt, hogy ezt a munkát is el kell egyszer végezni, de legalább utána tényleg patika lesz majd az a parkoló szakasz. Köszönjük a megértést, és persze városüzemeltetésnek is a hasznos infót, és már is visszakanyarodunk a zenékhez.
2: Ez a doktor.

0: Kezdje a napot informatívan. Ez itt a Naprakész. Reklám.
1: A Bobár Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon június 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
2: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
3: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
4: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhozszállítással 70-170-87-75.
5: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
3: Rigó Jancsi visszatér. Vele együtt a zene, az ízek, a nyár öröme Kaposváron. Június 12-én és 13-án jönnek a Rigó Jancsi rapok. Jazz, folk, swing, táncház, koncertek a belváros szívében.
5: A vendéglátóhelyek újra gondolt klasszikusokkal, nyári finomságokkal és a könnyed bohém hangulatot idéző gasztro különlegességekkel várják az ínyenceket.
3: Egy húron pendülünk. Rigó Jancsi rapok június 12-13. Találkozzunk Kaposvár belvárosában. Részletek rigojancsirapok.hu.
0: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól és 0% THM-mel a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg testközelből is a BYD Schneidernél. Ez nem autó, ez BYD.
6: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Miniszteri segítséget kért a varjak okozta problémák megoldásához Szita Károly. Kúszó András fotóiból nyílt kiállítás az indonéz nagykövetségen. Jó reggelt kívánok, 8 óra van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Miniszteri segítséget kért a varjak okozta problémák megoldásához Szita Károly. Kaposvár polgármestere levélben fordult Gajdos Lászlóhoz, az élő környezetért felelős miniszterhez, mert a városban egyre nagyobb gondot jelent a folyamatosan növekvő vetési varjú állomány. A madarak jelentős zajt okoznak és szennyezik a közterületeket. A polgármester szerint a korábbi intézkedések, például a fák visszametszése és a fészkek eltávolítása nem hoztak tartós eredményt. A városvezető azt írta, a helyzet évről évre súlyosbodik, ezért hosszú távú megoldásra van szükség. A kaposvári Kúszó András fotóiból és úti filmjéből nyílt kiállítás az indonéz nagykövetségen. A kulturális este mutatták be a fotós legújabb Indonéziáról készült tárlatát és csaknem 20 perces dokumentumfilmjét, amely egyben online is elérhető. A rendezvényen több mint 100 meghívott vendég vett részt, köztük diplomaták és a kulturális élet képviselői. Szigorodtak a közterületi alkoholfogyasztás szabályai Balatonlellén. Az önkormányzat június 1-től megtiltotta a szeszes italok fogyasztását a legtöbb közterületen, így az utcákon, tereken, parkokban és sétányokon is. A tilalom ugyanakkor nem vonatkozik a vendéglátóhelyek teraszaira, a rendezvények kijelölt területeire, a vásárok és fesztiválok helyszíneire, valamint a strandok kijelölt részeire. A rendőrség arra figyelmeztetett, hogy a szabályok megszegői büntetésre számíthatnak. Elfogadta az országgyűlés a parlamenti képviselők fizetésének csökkentéséről szóló törvényt. Magyar Péter ezzel kapcsolatban azt mondta az ATV műsorában, hogy a képviselői fizetések és a havi költségkeretek csökkentésével 4 év alatt legalább 50 milliárd forintot lehetne megtakarítani. A miniszter az interjúban azt is megjegyezte, hogy a parlament egyhangulag támogatta a költségcsökkentő javaslatot. Robbanás történt a Debreceni Egyetem egyik épületének felújítása során, egy munkás pedig súlyos égési sérüléseket szenvedett. Az egyetem tájékoztatása szerint a kémia épületben egy tervezett áramszünethez kapcsolódó munka közben elektromos zárlat alakult ki, amely miatt az elektromos szekrényben kábelek égtek el, és robbanásszerű ívkisülés történt. A sérült dolgozót kórházba szállították, az állapota stabil. Továbbra is sok motoros közlekedik szabálytalanul a júniusi országos ellenőrzés tapasztalatai alapján. A rendőrség múlt héten tartott razziát az utakon, és elsősorban a bukósisak, a világítás és a láthatósági eszközök használatát vizsgálták. 267 esetben a világítás szabályainak megsértése miatt intézkedtek a rendőrök, 134-en pedig bukósisak nélkül közlekedtek.
8: Időjárás jelentés.
7: A hajnali eső után napközben változóan felhős napos idő várható, csapadék csak elszórtan fordulhat elő a megyében. Estétől viszont nagy eséllyel lehet számítani zivatarokra és viharra. Reggel 17-18 fokot mérhetünk, a csúcshőmérséklet pedig 27 fok környékén alakul ma.
8: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
9: Sziasztok, szép napot kívánok, és minden mellé jó rádiózást. Két téma, amit ebben a fél órában tárgyalunk, hogy módosított működési rend lépett életbe a Jéger rendszernél. A másik info pedig a Balaton átúszásról szól, arról, hogy betelt a nevezési lista.

0: legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész.
1: Lukás Graham újdonságát hallgattuk itt a Rádió Mostban Második Esély címmel. Hello, szép napot kívánok! 3 perc múlva lesz 8:45, és bár remek az idő, ugye szépen fényesen süt a nap, azért itt ott vannak még pocsolyák, illetve tócsák a hajnal éjszakai kis esőnek köszönhetően. Kell a víz a Balatonba, hát persze, közeleg a Balaton átúszás, meg hát amúgy is. Apropó Balaton átúszás, már nem lehet nevezni, ugyanis most így hetekkel a rajt előtt betelt a 10.500 fős limit a 44. alkalomra. Konkrétan az 5,2 kilométeres főtávra van telt házbejelentve, a 2,6 kilométeres féltávra és a szápos áthúzásra azért még van lehetőség, de már az utolsó nevezéseknél tartanak ezen a héten. No, akkor innentől kezdve már csak egy dolgom múlik, az pedig az időjárás. Ha minden szép és jó, akkor július 18-án rendezik majd meg az idei esemény.

0: ez itt a Naprakész.
1: Egy jó kis pörgős bingo player slágert hallgattunk 2011-ből, a folytatás egy jóval nyugisabb Weekend dal lesz, illetve a jégkár rendszerről szeretnék beszélni. Ez ugye a Jäger rendszer, ahol módosított működési rend alapján fogják majd, sőt, már úgy is működtetik. Június 3-ától van ez a bizonyos hatályosság, jelentette be a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a minap. Az információ szerint a talaj generátorokat már csak a legmagasabb kockázatok jégeső veszélyesnek minősített helyzetében fogják majd beindítani. Ugye magának a rendszernek az a célja, hogy mérsékelje a jégesők által okozott mezőgazdasági, lakossági és ipari károkat. Az a működésének a lényege, hogy amikor jönnek ezek a ronda felhők, akkor a felhőbe ezüst jodidot juttatnak, a vegyület hatására pedig azonnal megindul a csapadék lehullása. Tehát mielőtt a jégképződés kialakulna, eső formájában indul el a csapadék. De kizárólag abban az esetben, hogyha 60% feletti a jég valószínűsége. Itt nálunk a Dél-Dunántúlon ez kiválóan működik. Nagyon szépen visszakövethető, olvasható a statisztikákon, hogy mekkora károkozás volt és mennyi jégeső volt korábban, és amióta működnek ezek a generátorok, azóta mennyivel kevesebb. Ugyanakkor a Dunatisza közén és a Tiszán túlon pedig a rendszer használatának mondjuk ugye rovására mondták a gazdák, hogy azért nincsen csapadék, mert hogy ott is ágyúznak. Állították mindezt akkor is, amikor hónapokon keresztül nem használták a rendszert. Hát így születnek a városi legendák, meg ugye az összeesküvés elméletek. Úgyhogy ott, ahol kérik, ott egyébként egyáltalán nem használják, mindenhol máshol pedig hangsúlyozom, meteorológiai előrejelzések és jég valószínűség esetén is akkor is csak a 60% feletti esély esetén fogják majd használni.

0: West Coast for life. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Gyertek velem egy kis időutazásra. 1983-at írunk, március 25-én rendezték meg ugyanis ekkor a Motown 25 nevű tévés gálaműsort Pasadena-ban. Ezen a gálán ott volt az NBC csatornája is, akik rögzítették az előadást, amit aztán 1983. május 16-án adtak le, nagyjából 47 millió embernek, akik a képernyők előtt ültek. És ekkor akadt el Amerika, valamint a nagyvilág lélegzete, amikor megláttak egy vékony, fekete fürtös hajú, színesbőrű srácot, akinek még a ruhája is földön túlinak tűnt abban az időben. Fekete, csillogó flitteres zakó, hófehér csillogó flitteres kesztyű, alóla pedig egy határozottan kilátszó csillogó hófehér zokni. Aztán jött a slusszpoén, olyan a fizikai és a biológiai törvényeket meghazudtoló mozdulatok jelentek meg a színpadon, hogy egy világ bámult tátott szájjal. Ez a pillanat pedig örökre megváltoztatta a popzenét, és a világ legismertebb, legkedveltebb és a legtöbb embert lenyűgöző figurájává tette azt az eltökélt fiatalembert, aki valóra akarta váltani a saját és a világ álmait is. Azóta pedig a Moonwalk mozdulatsor legalább annyira ikonikus lett, mint az, aki csinálta. Bizony, Michael Jackson.
2: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
3: Műsorajánlót hallotta.
4: Reklám. Szinkavalkád, virágillat és a szezon legszebb növényei a Hélia kertészetben. Egynyárig balkonnövények, mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával várjuk vásárlóinkat a hét minden napján. Találkozzunk Kaposváron, a Mező utcában, a Keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Az ékszer a legszebb ajándék. Válasszon ballagásra ajándékot a Rónai Ötvös üzlet kínálatából. Nyakláncok, medálok, karláncok, fülbevalók, gyűrűk, aranyfülpirszingek széles választéka. Minden arany, fehér arany, ezüst és Swarovski ékszer 10-20% kedvezménnyel kapható június 19-ig. 15.000 forint feletti vásárlás esetén egy ékszerét ajándékba megtisztítjuk. Rónai Ötvös üzlet, Kaposvár, Honvéd utca 21.
3: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Újra állatkerti kirándulásra viszi a nagycsoportos óvodásokat a város. Tankönyvet írt a gépész igazgató helyettese. Jó reggelt kívánok, 8:30 van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Újra állatkerti kirándulásra viszi a kaposvári nagycsoportos óvodásokat a város. Az idén 7. alkalommal megszervezett program keretében a gyerekek a pécsi állatkertbe látogatnak el. Az egyik csoportot kedden Szita Károly polgármester is elkísérte. A kezdeményezést még 2018-ban indították, és a résztvevő óvodások idén egy kulacsot is kaptak ajándékba. Az országosan és egyedülállónak számító program során azok a nagy csoportosok mehetnek állatkertbe, akik most búcsúznak az óvitól és készülnek az iskolára. Innovatív tankönyvet írt a gépész igazgató helyettese. Mike Gábor számítógépes áramköri szimuláció című kiadványa a középiskolai és egyetemi elektronikai képzést segíti. A nyomtatott és online formában is elérhető tankönyv az egyen és váltakozó áramú hálózatokkal, valamint az analóg és digitális elektronikával foglalkozik. A tananyaghoz szimulációs feladatok és több mint 150 rövid videó is kapcsolódik. Iskolások és óvodások ismerkedhetnek a mentők munkájával Kaposváron. A tanév utolsó napjaiban több gyermekcsoport is ellátogatott a kaposvári mentőállomásra, ahol megtekinthették a mentőautók és a mentősök által használt eszközöket. A kaposmérői iskola tanulói például közelebbről is megismerkedhettek az esetkocsival, a mentőszolgálat munkatársai pedig az alapszintű újraélesztés legfontosabb lépéseit is bemutatták a gyerekeknek. Elhagyhatta a kórházat a tiszaújvárosi robbanás minden sérültje, közölte a MOL. A vállalat közlése szerint vannak, akik otthon folytatják a rehabilitációt, két dolgozó pedig már vissza is tért a munkába. A MOL arról is beszámolt, hogy megkezdődhetnek a helyreállítási munkálatok is, köztük a műszaki ellenőrzések, az állványozás és a sérült elemek bontása. Emellett a baleset körülményeinek kivizsgálása továbbra is tart.
2: Időjárás jelentés.
6: A hajnali eső után napközben változóan felhős napos idő várható, csapadék csak elszórtan fordulhat elő a megyében. Estétől viszont nagy eséllyel lehet számítani zivatarokra és viharra. Reggel 17-18 fokot mérhetünk, a csúcshőmérséklet pedig 27 fok környékén alakul ma.
2: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.
7: Hello, kellemes napot kívánok! Érdemes velünk tartani a folytatásban, sport lesz a fő témánk a napra kész végén. Egyrészt egy különleges Guinness rekord, másrészt pedig a labdarúgó VB.

0: legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész.
1: Hello, kellemes napot kívánok, és még mielőtt tovább folytatnánk, Alan Walker slágerével egy különleges világrekordról szeretnék beszámolni. Nem egészen friss, nagyjából fél évvel ezelőtti, de önmagában véve egy ember feletti teljesítmény. Ez az úgynevezett shoulder-to-shoulder balance position. Egy elképesztő és brutálisan nehéz fizikai teljesítmény. Akrobatika, testépítés, egyensúly érzés, szóval egy nagyon különleges sport, és nem véletlenül került be a Guinness rekordok könyvébe. Hogy mit is jelent a váll a vállon egyensúlyozó pozíció? Hát arról van szó, hogy az alul lévő ember, aki a bázis, tartja a felette lévőt, de nem a megszokott módon, nem nyakiba, hanem a felső partner fejjel lefele függőlegesen egyensúlyoz úgy, hogy a két atléta kizárólag a vállaival érintkezik. Hát ilyet láttunk már a Rippel fivérektől több között. Tehát gyakorlatilag a váll az ellenfél vállán van, tehát tulajdonképpen nem kapaszkodnak egymásba, csak egyensúlyoznak így módon egymáson. A Guinness rekord lényege pedig az, hogy ebben a pozícióban guggolást végez a tartó ember. A legutóbbi rekord tavaly december 23-án, tehát nem egészen fél éve lett beállítva, Dubajban. A csúcsot egy ukrán ikerpár és akrobata duó, a Bilak, Fivérek Andri és Mikhailo Bilak tartják. Összesen 17 szabályos guggolást tudtak egymás után végrehajtani ebben a hihetetlenül instabil vállavállon pozícióban, ami az elképesztő fizikai erőre, vak bizalomra és milliméter pontos egyensúlyra volt szükség. Láttam a videót róla, nyilván elképesztően kisportoltak és erősek, hát van mindegyikük vagy 100 kiló. Ami azt jelenti, hogy túl azon, hogy a saját 100 kilójával plusz a tesó 100 kilójával kell guggolni, hangsúlyozom, nem lehet egymás fogni, csak fejtetőn a vállak érintkezhetnek. Összesen így módon 17 szabályos guggolást tudtak egymás után végrehajtani, ez tehát az új világcsúcs, a Guinness rekord. I found my feet again and now I need to teach them how to run. I found the beat I lost when you left in the chorus of a song.

0: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Már csak egyet kell aludni, és indul a világ legnagyobb és legnépszerűbb sporteseménye, a FIFA labdarúgó világbajnokság. Amúgy történelmi szakaszával lép, hiszen holnap rajta, június 11-én, és minden szempontból az eddigi legnagyobb volumenű torna lesz. Mert három házigazdája lesz, és gigantikus méreteket ölt, ugyanis a történelem során először fordul ez velő, hogy három ország közösen rendezi meg, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó. A mérkőzéseknek összesen 16 város, 11 amerikai, 3 mexikói és 2 kanadai csúcs kategóriás stadionja ad otthont. A nyitó mérkőzést a mexikóvárosi legendás Azteca stadionban játsszák, még a döntőre július 19-én kerül sor a New York New Jersey MetLife stadionban. Aztán rekord a létszám emelés és az új lebonyolítási rendszer. Ez a VB hozza el a legdrasztikusabb formátumváltás a torna újkori történetében, ugyanis az eddigi 32 helyett 48 csapat vesz rajta részt. 12 darab 4 csapatos csoportba osztották a mezőnyt, a csoportok első két helyezettje, valamint a 8 legjobb harmadik helyezett jut majd tovább az egyenes kieséses szakaszba. Ezzel a módosítással pedig bevezetik a legjobb 32 közötti kört, a torna pedig rekordszámú 104 mérkőzésből áll majd, és így 39 napig tart. A nyitó meccset, ahogy mondtam, holnap játsszák. Mexikó és Dél-Afrika összecsapása lesz majd ez. De nézzük a címvédőt és a kihívókat. Argentina ugye címvédőként, és a 2024-es Copa America bajnokaként érkezik. Lionel Messi valószínűleg az utolsó VB-re készül. Mellettük pedig a bombaerős Franciaország, a megfiatalodott Spanyolország, Anglia, valamint a mindig esélyes Brazília és Németország számítanak a legnagyobb favoritoknak. Ez a torna tehát a hatalmas földrajzi távolságok, a különböző időzónák és az elképesztő kulturális sokszínűség miatt nem csak a labdarúgásról, hanem egy hatalmas

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Műfőakció a Baross szőnyegáruházban. Szeretnél egész évben gyönyörű zöld kertet fűnyírás és sár nélkül? Most a prémium minőségű műfűvek elképesztő áron már 2990 forint per négyzetmétertől kaphatók. Természetes hatás, UV-álló, vízelvezető, tartós és időjárásálló. Ne várj! Újítsd meg otthonod a Baross szőnyegáruházzal. Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
2: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
3: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a rádiómos műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel vár mindenkit.
2: Nincs majd ha. Most van. A Nissan Qashqai Gangsta Edition megérkezett az à la carte autóházhoz. Nem rendelésre, nem hónapok múlva. Most elvihető. Modern design, fejlett technológia, prémium vezetési élmény. És mindez már 7.990.000 forintos kezdőártól. Limitált ajánlat értékes nyereményekkel. Csak a készletereig. Keresd a Nissant a Nyitrainál. További részletek nissannyitrai.hu/Nissan éve.
4: Az év ajánlatával várunk a kaposvári plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerezz az 5. plazmaadásodig 78.000 forint helyett 153.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Miniszteri segítséget kért a varjak okozta problémák megoldásához Szita Károly. Napos, változóan felhős időnk lesz ma. Köszöntöm a hallgatókat, 9 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Miniszteri segítséget kért a varjak okozta problémák megoldásához Szita Károly. Kaposvár polgármestere levélben fordult Gajdos Lászlóhoz, az élő környezetért felelős miniszterhez, mert a városban egyre nagyobb gondot jelent a folyamatosan növekvő vetési varjú állomány. A madarak jelentős zajt okoznak és szennyezik a közterületeket. A polgármester szerint a korábbi intézkedések, például a fák visszametszése és a fészkek eltávolítása nem hoztak tartós eredményt. A városvezető azt írta, a helyzet évről évre súlyosbodik, ezért hosszú távú megoldásra van szükség. Kábítószerkereskedelem miatt fogtak el egy 19 éves fiatal csomagyaszalón. A kaposvári rendőrök június 1-én csaptak le a dílerre. A házban a férfin kívül két vásárlót is elfogtak. A rendőrök egy internetről rendelt csomagban több mint 1200 g kábítószer gyanús, feltehetően marihuánát tartalmazó anyagot találtak. A gyors teszt mind a három embernél pozitív eredményt mutatott. A dílert őrizetbe vették, a két fogyasztó ellen pedig eljárás indult. Betelt a nevezési lista az idei Balatonátúszás főtávjára. A szervezők tájékoztatása szerint a július 18-ai esemény 5,2 kilométeres távjára már mind a 10.500 hely elkelt, ráadásul rekordgyorsasággal hetekkel a rajt előtt. A 2,6 kilométeres féltávra és a Szápos Balaton áthúzásra is csak néhány szabad hely maradt, ezek telítettsége már elérte a 95%-ot. A szervezők szerint a fent maradó helyek várhatóan még ezen a héten elfogynak. Ismét barna medvéket láttak az Agteleki Nemzeti Park területén Jósfafőnél a szlovák határ közelében. A Nemzeti Park közlése szerint egy munkatársuk kedden egy anyamedvét és egy bocsot észlelt, egy fokozottan védett, a látogatók elől elzárt területen távol a turista utaktól. Június elején már két medveészlelés is volt a térségben, anya medvét Bocsa pedig utoljára 2017-ben láttak Jósfafő környékén. Vádat emeltek a Gálvölgyi János rosszul létével kapcsolatos ügyben két mentésirányító, egy betegszállítás felvevő és egy mentésvezető ellen. A színészhez 2023. májusában hívtak mentőt nehéz légzés miatt. A segélyhívás kezelésénél több mulasztás is történt, a riasztás nem a megfelelő sürgősséggel zajlott, és nem küldtek időben mentőegységet, így a vizsgálatok szerint elmaradt az életveszélyes állapotban lévő beteg ellátása. A vádlottak pénzbüntetésre számíthatnak, és el is tilthatják őket a foglalkozásuktól.
0: Időjárás jelentés.
5: A hajnali eső után napközben napos, változóan felhős idő várható, csapadék csak elszórtan fordulhat elő a megyében. Estétől viszont nagy eséllyel lehet számítani zivatarokra és viharra. A csúcshőmérséklet 27 fok környékén alakul ma.
0: Időjárás jelentést hallottak
3: a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
6: Már is túl a reggelen, és jócskán benne a délelőttben, 9 óra elmúlott 4 perccel. Remek napot kívánok, már is süt a nap, de tudjuk, hogy azért ez meg fog változni. Hogy mikor és hogy mennyire, na többek között ezzel folytatjuk. No meg olyan előadókkal, mint Eva Max, a Halott Pénz, Sheryl Cole és a New Level Empire.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla. Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.
1: Néhány gondolat a várható időjárásról, és akkor kezdjük az óránkénti előrejelzéssel, hogy vajon mit mutat ez az előrejelzés ide Kaposvárra. Hát egyelőre napsütést, így az éjszakai hajnali esőzés után, és emelkedő hőmérsékletet, aztán visszatérnek majd a felhők nagyjából délután 4 órakor, és egy kevéskes kis esőre kell számítani, utána megint kiderül, és este 9 órától kell majd tartósabban, nagyjából hajnali 2-ig szintén némi kis esőre számít. A hőmérsékletek amúgy még mindig a nyarat fogják idézni, legalább 26-27 Celsius fok lesz, ebbe nincsen hiba.

0: Társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18 csütörtök, Belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Non-Profit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
2: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. Go, go!

0: Kylie Minogue padamozott itt a Rádió Mosban. Lehet, hogy van padavanya? Egy kicsit erőltetett volt, tudom, de nektek legyen inkább könnyű napotok, de legyen erőltetett, bár kétségtelen, hogy ezt nem mindig maga szabályozza az ember. Szóval vidámságot és könnyedséget kívánok a Backstreet Boys most következő slágerével, és hogy ne szaladjatok bele a problémába, kerüljétek az Anna utca Rákóczi tér szakaszokat, a Baross és a Grófaponyi Albert közötti szakaszt, ugyanis ott zajlik jelen pillanatban is a parkoló takarítás. Ugye minden szerdán van ilyen parkoló takarítás ezen a héten, ezen a mai napon konkrétan itt, az említett részen, a jövő héten a Talján Gyula utca lesz az érintett, két hét múlva pedig majd a Bajcsi.
1: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most, Kaposvár rádiója a 91.2.

0: Ó, milyen érdekes az élet. Egy eredeti Backstreet Boys felvételt hallgattunk, mármint úgy eredeti, hogy akkoriból, amikor ez megszületett, vagyis 1997-ből. Utána pedig az NSYNC dalolászott énekelt, és ez is eredeti felvétel, viszont nem akkoriban készült, amikor a Backstreet Boys, hanem ez egy új keletű dal. 2 évvel ezelőtt látott napvilágot, amikor ismételten visszatértek a srácok, immáron felnőttként. Hát ennek is van egy romantikája. A rajongók azóta felnőttek, saját nagy gyermekeik vannak, és egészen más életet élnek. De a zene örök, ahogy szokták volt mondani, és ami régen jó volt, azt még a mai világban is elfogadják, és ha tényleg jó volt, akkor szeretik is. Hát számos ilyen példát tudnék mondani. Évről évre mindig újabb rajongókat szerez az egykori Illés, Omega, Metro, az LGT, a Piramis, az Edda, a Neoton, a Bikini, és gondoljunk bele, nemrégiben elment Fenyő Miklós komplet élet művére. Hát nincs is ember, aki ne ismerné a régi Hungária slágereket, nem de bár? No, de ennyit a nosztalgiáról, kanyarodjunk vissza ide a jelenbe, most éppen egy szintén visszatérő dallal, a Papa Roach előadásában, majd még néhány dal és újabb órát váltunk, Krisztián hozza friss híreket 10-kor.
1: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.

0: Reklám.
1: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon.
2: Igen!
3: A kaposvári Vesztnagykerben.
1: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
3: Nagykeráron mindenkinek.
1: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
3: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
4: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
5: Kia. Movement that inspires.
6: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
7: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a rádiómos műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel vár mindenkit.
8: Hyundai Tucson a Kaposvár KKFT-nél 9.490.000 forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
9: Újra állatkerti kirándulásokra viszi a nagy csoportos óvodásokat a város. Ezen a héten rendezik meg a Somogy Babodi Offroad Fesztivált. Köszöntöm a hallgatókat, 10 óra van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Újra állatkerti kirándulásra viszi a kaposvári nagycsoportos óvodásokat a város. Az idén 7. alkalommal megszervezett program keretében a gyerekek a pécsi állatkertbe látogatnak el. Az egyik csoportot keddelne Szita Károly polgármester is elkísérte. A kezdeményezést még 2018-ban indították, és a résztvevő óvodások idén egy kulacsot is kaptak ajándékba. Az országosan és egyedülállónak számító program során azok a nagy csoportosok mehetnek állatkertbe, akik most búcsúznak az óvitól és készülnek az iskolára. Dübörög a motorzaj Somogy Babodon. Ezen a héten rendezik meg a jubileumi 40. Babod Offroad Fesztivált. Az esemény kedden indult és vasárnapig tart. A hatnapos fesztiválra több mint 20.000 látogatót és csaknem 2.000 terepjárost várnak a szervezők. A Babodi Offroad Európa egyik legnagyobb terepjárós rendezvénye, ahol terepjárók, kvadok és más offroad járművek mérik összetudásukat a sárban, erdei pályákon és különböző akadályszakaszokon. Már nem Györfi Pál az országos mentőszolgálat szóvívője. Az OMS közlése szerint a kommunikációs feladatokat június 9-től Szűcs Brigitta mentőtiszt vette át. A tájékoztatás szerint az országos mentőszolgálat a megújulás időszakát éli, ennek részeként döntöttek a szóvivőváltásról is. Azt is megegyezték, hogy az eddigi szóvivő Györfi Pál továbbra is a mentőszolgálat állományában marad. Téli cipőt hívott vissza az Aldi, miután határérték feletti mennyiségben mutatta ki benne szintetikus vegyi anyagokat, úgynevezett PFAS vegyületeket. Ezek az anyagok tartósan megmaradó környezetre és egészségre kockázatot jelentő vegyületek. A fogyasztóvédelem tájékoztatása szerint a téli cipőt 2025. novembere és 2026. márciusa között árusították. A hatóság arra kérte a vásárlókat, hogy a terméket ne használják tovább. A cipő bármely Aldi üzletbe visszavihető, és a vételárat blokk nélkül is visszatéríti. Hátrányból fordítva nyert a magyar labdarúgó válogatott Kazaksztán ellen. Marco Rossi együttese a Debrecenben rendezett keddi felkészülési mérkőzésen 3-1 arányban nyert. A vendégek már a 9. percben vezetést szereztek, de a második félidőben Szoboszlai Dominik egyenlített, majd gólpasszt adott Séfer Andrásnak, a végeredményt pedig az első válogatott meccsin pályára lépő Tóth Rajmund állította be. A magyar válogatott szeptembertől a Nemzetek Ligájában játszik tétmérkőzéseket.
0: Időjárás jelentés.
9: A hajnali eső után napközben napos, változóan felhős idő várható, csapadék csak elszórtan fordulhat elő a megyében. Estétől viszont nagy eséllyel lehet számítani zivatarokra és viharra. A csúcshőmérséklet 27 fok környékén alakul ma.
0: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában.
10: Keszthelyi Tibor. Azok egy különleges sztorit nektek ebben az órában. Egy 1974-es film kapcsán, ez a Lánya Petrovka utcából címet viseli, és Anthony Hopkins a főszereplője. Higgyétek el, nagyon különleges lesz, de addig is teljesen hétköznapi, de nagyon kellemes slágerekkel szórakoztatunk. Érkezik Miles Smith, Jonas Blue és Nea is.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most. Programajánló.
1: Ma van a Szecelció világnapja. Minden év június 10-én ülik ezt az építészet és kulturális világnapot. Ezen a napon a világ minden tájáról számos intézmény csatlakozik a századforduló egyedülálló művészeti irányzatát bemutató programsorozathoz. A magyar kezdeményezésű Szecelció világnapja a katalán Antoni Gaudi és Lechner Ödön építészek halálának évfordulójához kapcsolódik. Mindketten június 10-én hunytak el. És nem véletlenül mondtam el, konkrétan azért, mert a Somogyi Építészek Kamarája ebből az alkalomból szakmai programot szervez ezen a mai napon, amely 17 órakor kezdődik majd. A program a kamarai tagok számára egyrészt szakmai továbbképzésként van akkreditáltatva, másrészt mindenkinek nyilvános, tehát beletűni meg lehet hallgatni, a rendezvényen való részvétel díjmentes. És hogy miről lesz szó? Nos, Juhász Anna irodalomtörténész, Illy Franco Mónika építészet történész, szecessziós építészet a Magyar Királyság előadása és könyvbemutatója tartja lesz majd, és H. Molnár Katalin helytörténész könyvtáros, valamint Lőrinc Ferenc Lőrinc építész, Kaposvár szecessziós építészete címmel tartanak előadást. A helyszín a Somogyi Építészek Kamarájának székháza, Teleki utca 22-ben, a kezdés még egyszer tehát délután 5-kor lesz.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Elkapunk egy pillanatot a film és a regény történelemből. Visszaugrunk 1974-be, amikor megjelent a Lánya Petrovka utcából című film. Egy amerikai vígjáték dráma Goldie Hawn és Hal Holbrook főszereplésével, George Pfeiffer regénye alapján. Egy amerikai újságíróról, Joey-ról szól, aki a Szovjetunióba megy és találkozik Octya Branával, egy okmányokkal nem rendelkező balettáncosnővel, ami aztán felkelti majd a hatóságok figyelmét, stb. Nem ez a sztoria az érdekes. Sokkal inkább az, hogy a film egyik szereplője, Anthony Hopkins, kétségbe esetten kereste anno George Pfeiffer imént emlegetett regényét, hogy felkészülhessen a filmadaptációra, ám mivel a könyv még nem jelent meg Nagy-Britanniában, egyetlen londoni üzletben sem járt sikerrel. A csalódott színész végül hazafelé indulva a Leicester Square metroállomás egyik padján látott egy könyvet, és hiszitek vagy sem, pont az a könyv volt. Ráadásul kézzel voltak széli jegyzetezve alapjai, amelyeket aztán hazavitt és a forgatáson is használt. Ez már egy hihetetlen fordulat, de az még valószerűtlenebb, amikor Hopkins a bécsi forgatáson személyesen tudott találkozni a szerzővel, Pfeifferrel, aki sajnálkozva mesélte, hogy képzeljétek, hogy saját művemből nekem nincs egy darab sem, mert hogy azt az egyet a barátomnak kölcsön adtam, ő meg elveszítette Londonban. A színész erre előhúzta a táskájából a metróban talált könyvet, amelyről azonnal kiderült, hogy pontosan az író saját és egyedi példánya volt. Na ennek mennyi a valószínűsége?
0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Hogy mit jelent pontosan Michael Jackson a popkultúrának, és mit jelentett a 40 éves Thriller című videoklip, azt kérdezzük meg most egy olyan embertől, aki aztán igazán ismeri a videoklippeket. A vonalban itt van velünk ugyanis hazánk egyik, ha nem a legismertebb kliprendezője, Galler András, azaz Indián. Hello, Indi!
3: Hello, hello, szia és sziasztok! Olyan sok érte szerintem az akkori rajongó tábort, hogy tényleg mindenki ezt hajkor, ezt az élet kiemelkedő, és hát maga a klip is egy irgalmatlan formabontó volt. Tehát az, hogy mozifilm jeleneteket és kidolgozottságot kapott maga a klip, akár a jelmezeket, a helyszíneket nézzük, a maszkokat, az akkori trükköket, akkor nem volt jellemző, hogy egy klipre ennyit fordítanak időben, energiában, és nem utolsó sorban anyagilag.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órát. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
4: Az év ajánlatával várunk a kaposvári plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 78 ezer forint helyett 153 ezer forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
5: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a Rádió Most műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel vár mindenkit.
6: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.
1: Sziasztok, kellemes délelőttöt, hatékony délután kívánok minden kedves hallgatónknak. A folytatásban zene, utána pedig horoszkóp. 6,5 perc múlva hozom az első adagot.

0: Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.
1: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
2: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
3: Csapjunk bele már is az első blogban. Ikrek, rákok, oroszlánok, szüzek, figyelem! Az ikrek számára a mai nap a szellemi sziporkázás ideje, amikor a kommunikációs csatornáik maximális fordulatszámon pörögnek, így kiváló alkalom nyílik a tárgyalásokra vagy régi kapcsolatok felmelegítésére. A rákjegyűek ezzel szemben inkább befelé fordulnak, és az otthon melegében, valamint az intuitív megérzéseikben találják meg a szükséges biztonságot és lelki békét. Az oroszlánok most igazi reflektorfénybe kerülnek, karizmájuk és vezetői energiáik csúcsa járnak, amivel könnyedén magukra vonják a környezetük csodálatát és támogatását. A szűzszülöttei pedig a tőlük megszokott precizitással és gyakorlatias fókusszal képesek ma rendet teremteni a káoszban. Így a halogatott aprólékos feladatok végére most végleg pontot tehetnek.
2: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Most kiderül. Horoszkóp.
1: Horoszkóp második rész, mérlegek, skorpiók, nyilasok, bakok, figyelem. A mérleg jegyében születettek számára ma a harmónia és az egyensúly megteremtése a kulcs, a diplomáciai érzékükkel pedig képesek lesznek elsimítani egy régóta húzódó feszült konfliktust maguk körül. A skorpiók ma rendkívül intenzív, transformáló energiákat tapasztalhatnak meg, amelyek arra késztetik őket, hogy a felszínes dolgok mögé nézve egyenesen a problémák gyökerét tárják fel és oldják meg. A nyilasok oldhatatlan szabadság vágya és optimizmusa új távlatokat nyit meg ma, így a nap tökéletes egy spontán kaland megtervezésére, vagy valamilyen új tanulmány elkezdésére. A bakok eközben sziklaszilárd elszántsággal és fegyelmezettséggel haladnak a hosszú távú céljaik felé, és a mai kitartó munkájuknak hamarosan kézzelfogható anyagi eredménye is megmutatkozik.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: 3/3. Rész itt a horoszkóban, ezúttal vízöntőknek, halaknak, kosoknak, bikáknak szóló jóslatokkal. A vízöntők ma formabontó, zseniális ötletekkel állhatnak elő, amelyek teljesen új megvilágításba helyezik a mindennapi rutinjukat, így érdemes megosztaniuk a gondolataikat a környezetükkel. A halak jegyűeket mély empátia és élénk álomvilág jellemzi majd ezen a napon. Művészi hajlamaik vagy spirituális gyakorlataik révén most különösen mély megnyugvást találhatnak. A kosok belső tüze és dinamizmusa szinte megállíthatatlanná teszi őket, így bármilyen akadályba is ütköznek, ma azon nyers erővel és magabiztossággal fognak átgázolni. Végül a bika szülöttei a stabilitásra, a fizikai komfortra és az anyagi biztonságra törekednek, a mai nap pedig kifejezetten kedvez nekik ahhoz, hogy kielvezzék az élet apró földi örömeit és a jól megérdemelt kényelmet.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron. 91.

0: Ez volt Billy Idol és klasszikusa a Money Money a dallal. Én is búcsúzom ma holnap reggeli viszont hallásig. Sziasztok, és most tuss!
1: Reklám. Szinkavalkád, virágillat és a szezon legszebb növényei a Hélia kertészetben. Egynyárig balkonnövények, mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával várjuk vásárlóinkat a hét minden napján. Találkozzunk Kaposváron, a Mező utcában, a Keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
2: Majd ha... Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Az ékszer a legszebb ajándék. Válasszon ballagásra ajándékot a Rónai Ötvös üzlet kínálatából. Nyakláncok, medálok, karláncok, fülbevalók, gyűrűk, aranyfülpirszingek széles választéka. Minden arany, fehér arany, ezüst és Swarovski ékszer 10-20% kedvezménnyel kapható június 19-éig. 15.000 forint feletti vásárlás esetén egy ékszerét ajándékba megtisztítjuk. Rónai Ötvös üzlet, Kaposvár, Honvéd utca 21.
3: Rigó Jancsi visszatér. Vele együtt a zene, az ízek, a nyár öröme Kaposváron. Június 12-én és 13-án jönnek a Rigó Jancsi napok. Jazz, folk, swing, táncház, koncertek a belváros szívében.
4: A vendéglátóhelyek újra gondolt klasszikusokkal, nyári finomságokkal és a könnyed bohém hangulatot idéző gasztro különlegességekkel várják az ínyenceket.
3: Egy húron pendülünk. Rigó Jancsi napok június 12-13. Találkozzunk Kaposvár belvárosában. Részletek rigojancsinapok.hu.
5: Kaposvár. Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzlet soron. Több mint 20 éve.
1: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Pénteken rendezik meg a mozgás éjszakáját a Városligetben. Miniszteri segítséget kért a varjak okozta problémák megoldásához Szita Károly. Köszöntöm a hallgatókat, 11 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Pénteken rendezik meg a mozgás éjszakáját, amelyhez Kaposvár is csatlakozik. A nyárindító sportesemény célja, hogy a résztvevők szabadon próbálhassanak ki különböző mozgásformákat, és megtapasztalják a sportolás, valamint a közösségi kikapcsolódás élményét. Kaposváron este 6 órától éjfélig közel 30 sportág várja az érdeklődőket, többek között futással, jógával, spinninggel, kerékpározással és táncos programokkal. Miniszteri segítséget kért a varjak okozta problémák megoldásához Szita Károly. Kaposvár polgármestere levélben fordult Gajdos Lászlóhoz, az élő környezetért felelős miniszterhez, mert a városban egyre nagyobb gondot jelent a folyamatosan növekvő vetési varjú állomány. A madarak jelentős zajt okoznak és szennyezik a közterületeket. A polgármester szerint a korábbi intézkedések, például a fák visszametszése és a fészkek eltávolítása nem hoztak tartós eredményt. A városvezető azt írta, a helyzet évről évre súlyosbodik, ezért hosszú távú megoldásra van szükség. A kaposvári MCC is csatlakozik a Rigó Jancsi napokhoz. A fesztivál csütörtöki 0. napján nyílik az MCC stage a Dorottyaházban és annak udvarán. A programon Rakoncai Gábor extrém sportoló tart előadást, ő az egyetlen ember, aki átkenuzott egy óceánon, és személyes történetén keresztül mutatja be az emberi teljesítőképesség határait. Az est folyamán az MCC kaposvári diákjai zenés produkciókkal mutatkoznak be, a programot pedig a Sisa Café zenekar koncertje zárja. Büfékocsikat és foodtruckokat ellenőrzött a fogyasztóvédelemmel fesztiválokon és szabadtéri rendezvényeken, és számos szabálytalanságot tártak fel. A leggyakoribb problémát a higiéniai előírások megsértése jelentette, de több helyen hiányos dokumentációt, valamint lejárt vagy nem megfelelően jelölt élelmiszereket is találtak. Az ellenőrzések nyomán több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. Elhagyhatta a kórházat a tiszaújvárosi robbanás minden sérültje, közölte a MOL. A vállalat közlése szerint vannak, akik otthon folytatják a rehabilitációt, két dolgozó pedig már vissza is tért a munkába. A MOL arról is beszámolt, hogy megkezdődhetnek a helyreállítási munkálatok is, köztük a műszaki ellenőrzések, az állványozás és a sérült elemek bontása. Emellett a baleset körülményeinek kivizsgálása továbbra is tart. Továbbra is sok motoros közlekedik szabálytalanul a júniusi országos ellenőrzés tapasztalatai alapján. A rendőrség múlt héten tartott razziát az utakon, és elsősorban a bukósisak, a világítás és a láthatósági eszközök használatát vizsgálták. 267 esetben a világítás szabályainak megsértése miatt intézkedtek a rendőrök, 134-en pedig bukósisak nélkül közlekedtek.
7: Időjárás jelentés.
6: A hajnali eső után napközben napos, változóan felhős idő várható, csapadék csak elszórtan fordulhat elő a megyében. Estétől viszont nagy eséllyel lehet számítani zivatarokra és viharra. A csúcshőmérséklet 27 fok környékén alakul ma.
7: Időjárás jelentést hallottak.
8: A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
9: Csodaszép napot kívánok, Kaposvár, elmúlt 11 óra, és szerda van, június 10-e, a mikrofonnál pedig Ród Balázsi Hunor köszönti a hallgatókat ezen a nagyszerű nyári napon Kaposvár rádiójában, a Rádió Mostan. Ma is ajánlom figyelmetekbe elérhetőségünket, 0670 32 32 355, ide várom SMS és Viber üzeneteiteket, fel is hívhattok ezen a számon, és ezt a telefonszámot azért is jó elmenteni, mert ebben az órában bizony hozom a Riprónai Múzeum játékát, és egy ötfős családi belépőt lehet majd nyerni egy alkalommal díjmentes belépésre, hogy hová pontosan azt elmondom később, úgyhogy érdemes figyelni, fülelni, játszani és nyerni, ha mellétek szegődik a szerencse. Én pedig hozom a legjobb zenéket is a mai napon. Érkezik is Mabel és a Let Them Now a folytatásban, előtte azonban meghallgatjuk a Follow the Flow dalát, a tavaszt, most pedig a Crystal Waters legendás felvételével indítjuk az órát, ez a 100% Pure Love.

0: Reklám. Játék következik.
1: Játékot ígértem erre az órára, és itt is vagyok vele. A Ripronai Múzeum játékát hoztam ma nektek, kedves hallgatók. Ha füleltek, figyeltek, helyesen válaszoltok, akkor egy családi belépőt nyerhettek 5 fő részére, amely egy alkalommal díjmentes belépésre jogosít a Ripronai Múzeum kiállításaira, vagy a Ripronai József Emlékház és Látogatóközpontba, vagy a Szent Jagabi Bencés Apátság romkertbe, vagy esetleg a Fekete István Látogatóközpontba hajózással egybekötve. Ezek közül lehet majd választani a nyertesnek. Éld át a kultúra legizgalmasabb éjszakáját június 20-án, szombaton Kaposváron, a múzeumok éjszakáján 17 órától különleges programokkal várja a látogatókat a Ripronai Múzeum, a Szent Jakabi Bencés Apátság romkert és a Ripronai Emlékház. Lesz bábelőadás, élményfestés, tárlatvezetés, családfakutatás, ismeretterjesztő előadások, sőt, a Somogy zenekarral még tűzugrás is. A Szent Jakabi Bencés Apátság romkertben 21 órától fáklyás tárlatvezetés várja az érdeklődőket. Fedezd fel a múzeumok titkait egyetlen karszalaggal a múzeumok éjszakáján. És hát, kedves hallgatók, hogyha füleltetek, figyeltetek, akkor könnyű dolgotok lesz. A kérdés, amire helyesen kell válaszolnotok, így hangzik. Melyik napon rendezik meg a múzeumok éjszakáját Kaposváron? A. június 20-án, B. július 20-án, vagy C. augusztus 20-án. Várom a helyes megfejtést a 0670 32 32 355-re, SMS-ben vagy Viberen, és ne felejtsétek el az üzenetbe beleírni a neveteket is.
0: Reklám hangzott el.

0: Időjárás jelentés.
1: Csapadékos volt az éjszaka, és vár még ránk csapadék, ma napközben még csak néhol, majd az esti óráktól már egyre több területen várható zivatar. Helyenként felhőszakadás, sőt, nagyméretű jég és szélvihar is előfordulhat. A frontzóna hatására labilissá válik a légkör, ami kedvez a gomoly felhőképződésnek és a záporok, zivatarok kialakulásának. Az esti óráktól a déli délnyugati tájakon nagyobb területet érintő heves zivatarrendszer is kialakulhat. Ma délutántól csütörtök reggelig összességében többfelé várható eső, zápor, zivatar, majd ezt követően már csökkenhet a csapadékhajlam. Eleinte marad a füllett meleg idő, csütörtökre viszont több fokkal visszaesik a hőmérséklet. Péntektől már szárazabb, stabilabb levegő érkezik fölénk, megnyugszik a légkör, naposabbra fordul az idő. Ma 27-28, holnap 21-22, pénteken pedig 23 Celsius fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. A hétvégén és a jövő hét elején is marad a mérsékelten meleg idő, komolyabb felmelegedés egyelőre nem várható, 26 Celsius foknál nem lesz melegebb.
0: Időjárás jelentést hallottak.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18 csütörtök, belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
0: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.
1: És gyorsan telik az idő is, kedves hallgatók, én pedig még várom a helyes megfejtéseket a 0670-32-32-355-re a Ripronai Múzeum játékába. A kérdés az volt, hogy melyik napon rendezik meg a múzeumok éjszakáját Kaposváron, június 20-án, július 20-án vagy augusztus 20-án. Válaszoljatok helyesen, küldjétek el nekünk üzenetben, és ha a szerencse is mellétek szegődik, akkor nyerhettek egy 5 főre szóló családi belépőt a Ripronai Múzeumban vagy valamely hozzá kapcsolható intézménybe. Most pedig zenével folytatjuk, Sabrina Carpenter jön és a House Tour.

0: Reklám. Játék következik.
1: Elérkeztünk mai játékunk sorsolásához, drága hallgatók. A kérdés, amit feltettem nektek, az így hangzott: melyik napon rendezik meg a múzeumok éjszakáját Kaposváron? És a helyes válasz bizony az A volt, azaz június 20-án, és ha jól láttam, akkor nem is érkezett helytelen válasz. Mindenki nagyon jól tudta, hogy mikor lesz a múzeumok éjszakája. Én pedig már is sorsolok, és már is kiderítjük, hogy ki a mai szerencsés nyertes. Igen, meg is van, és akkor most próbáljuk meg őt felhívni

0: Hát úgy néz ki, hogy nem veszi fel, de ettől függetlenül természetesen övé a nyeremény. A nyertesünket úgy hívják, hogy Horváth Dobos Barbara. Gratulálunk Barbarának. Értesítjük őt SMS-ben, hogyha esetleg most nem hallaná a rádiót. A nyereménye tehát egy 5 fő részére szóló családi belépő, amelyet fel tudnak használni vagy a Ripronai Múzeumban, vagy a Ripronai József Emlékházban, vagy a Szent Jakabi Bencés Apátság Romkertben, esetleg a Fekete István Látogató Központban hajózással egybekötve. A nyereményét kedves Barbara szerkesztőségünkben tudja átvenni. Gratulálunk még egyszer!
1: Reklám hangzott el!

nagyszerű Depeche Mode slágert hallgattunk 2005-ből, ez volt a Precious. 12-höz közelítünk, ami egyúttal az ebédidő kezdetét is jelzi, kedves hallgatók, na meg a déli harangszót. Természetesen pontban 12-kor Cserhalmi Krisztián ezúttal is hozza a híreket itt a Rádió Moston. Aztán jövök vissza én is egy újabb órára a Kaposvár Rádiójában. Maradjatok velünk és élvezzétek az óra utolsó dalát jó hangosan Ariana Grande-től. Ez a We Can't Be Friends.

0: Reklám.
1: Valami igazán finomra és könnyedre vágysz? A mentes morzsában frissen sült fluffy felhőpalacsinták, ropogós gofrik, amerikai palacsinták és különleges kávék várnak helyben, de elvitelre is. Finomságok mindenkinek, akár mentesen étkezel, akár nem. Mentes morzsa, több mint mentes. Kaposvár, Főutca 53.
2: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8 990 000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150 000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
1: Műfű akció a Baross Szőnyeg áruházban. Szeretnél egész évben gyönyörű zöld kertet fűnyírás és sár nélkül? Most a prémium minőségű műfűvek elképesztő áron már 2990 forint per négyzetmétertől kaphatók. Természetes hatás, UV-álló, vízelvezető, tartós és időjárásálló. Ne várj! Újítsd meg otthonod a Baross Szőnyeg áruházzal. Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
3: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
4: Igen!
5: A kaposvári Vesztnagykerben.
3: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
5: Nagyker áron mindenkinek.
3: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
5: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
6: Az Attalai Halászcsárda kihagyhatatlan ajánlatokkal készül június 12-13-14-ére. Csülköstál most csak 13.900 forint, húsimádó és csirkefogótál 5 főre pedig 10.900 forint. És a ráadás 6 csapaprikás túros csúszával 2-t fizet 3-at kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok, csapj le az ajánlatokra! Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Újra állatkerti kirándulásra viszi a nagy csoportos óvodásokat a város. Visszatért a kaposvári Rákóczi csapatába Balázs Benjamin. Köszöntöm a hallgatókat! Déli 12 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Újra állatkerti kirándulásra viszi a kaposvári nagycsoportos óvodásokat a város. Az idén 7. alkalommal megszervezett program keretében a gyerekek a pécsi állatkertbe látogatnak el. Az egyik csoportot kedden Szita Károly polgármester is elkísérte. A kezdeményezést még 2018-ban indították, és a résztvevő óvodások idén egy kulacsot is kaptak ajándékba. Az országosan és egyedülállónak számító program során azok a nagy csoportosok mehetnek állatkertbe, akik most búcsúznak az óvitól és készülnek az iskolára. A kaposvári Kószó András fotóiból és úti filmjéből nyílt kiállítás az indonéz nagykövetségen. A kulturális este mutatták be a fotós legújabb Indonéziáról készült tárlatát és csaknem 20 perces dokumentumfilmjét, amely egyben online is elérhető. A rendezvényen több mint 100 meghívott vendég vett részt, köztük diplomaták és a kulturális élet képviselői. Visszatért a kaposvári Rákóczi csapatába Balázs Benjamin. A 36 esztendős futbolista 12 év után igazolt haza nevelő egyesületéhez. Balázs Benjamin 2009-ben mutatkozott be az NB1-ben és egészen 2014-ig futballozott a Rákócziban. Ezt követően megfordult portugál és cseh csapatoknál is, majd 2015-ben hazatért az Újpesthez, amellyel elhódította a Magyar Kupát is. Később az MTK-hoz szerződött, míg a legutóbbi 4,5 szezont a Tisza-Kécske együttesénél töltötte. Elfogadta az országgyűlés a parlamenti képviselők fizetésének csökkentéséről szóló törvényt. Magyar Péter ezzel kapcsolatban azt mondta az ATV műsorában, hogy a képviselői fizetések és a havi költségkeretek csökkentésével 4 év alatt legalább 50 milliárd forintot lehetne megtakarítani. A miniszter az interjúban azt is megjegyezte, hogy a parlament egyhangulag támogatta a költségcsökkentő javaslatot. Már nem Györfi Pál az országos mentőszolgálat szóvívője. Az OMS közlése szerint a kommunikációs feladatokat június 9-től Szűcs Brigitta mentőtiszt vette át. A tájékoztatás szerint az országos mentőszolgálat a megújulás időszakát éli, ennek részeként döntöttek a szóvivőváltásról is. Azt is megjegyezték, hogy az eddigi szóvivő Györfi Pál továbbra is a mentőszolgálat állományában marad. Először sikerült víz alatti felvételeket készíteni a földközi tengeren egy kifejlett fehér cápáról. A különleges találkozást egy búvár örökítette meg Szicília és Tunézia között, miközben a társaival egy hajóroncsra tekeredett, elhagyott halászhálókat távolítottak el. A szakértők szerint a felvétel tudományos szempontból is jelentős, mert a kritikusan veszélyeztetett fajról nagyon kevés megfigyelés áll rendelkezésre a térségből. A kutatók szerint az eset segíthet jobban megismerni a fehér cápák elterjedését és viselkedését a földközi tengeren.
0: Időjárás jelentés.
7: Délután marad a napos, változóan felhős idő, a hőmérséklet pedig 27 fok környékén tetőzik. Estétől viszont heves zivatarokra, felhőszakadásra és jégesőre is számítani lehet. A szél viharossá fokozódhat, és a zivatarokkal lehűlés is érkezik. Holnap ugyanis már csak 20-22 fok lesz a csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

Katy Perryvel lendültünk be ebbe az órába. A Lifetimes szólt a rádió mostan 12 óra után néhány perccel. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki már ebédel, és jó készülődést azoknak, akik még csak azon gondolkodnak, hogy lassan enni kellene. A mikrofonnál Ród Balázsi Hunor, csodaszép napot mindenkinek, jó hangulatot, jó kedvet, jó munkát, hogyha munka közben hallgattok bennünket, hogyha pedig valamilyen okból kifolyólag éppen szabad napotok van, akkor használjátok ki minden percét. Én hozok hamarosan egy kiváló klasszikust, mégpedig Sting-től, ez lesz az Englishman in New York 1987-ből, előtte pedig egy újdonság 2026-ból, Alex Warren-től, ez a Pass.

Ez volt Vekonyz és Kalidóra közösen Mindig Nyár a Rádió Moston negyed egy után. Érdekes dologra jöttek rá a kutatók az elmúlt időszakban. Egyre jobban értjük, hogyan kommunikálnak egymással a növények. Ez nem vicc. Egy 2025-ben publikált kutatás szerint a növények a bennük kialakuló nyomásváltozások segítségével képesek stresszjeleket továbbítani, például ha kiszáradnak, vagy valamilyen sérülés éri őket. A tudósok szerint a jövőben akár olyan haszonnövényeket is létrehozhatnak, amelyek látható módon jelzik a gazdáknak, hogy vízre vagy segítségre van szükségük. Ez nem sci-fi, hanem a mezőgazdaság egyik lehetséges következő nagy innovációja. Mi pedig most visszatérünk a zenékhez, és érkezik egy igazán könnyed, nyárias hangulatú dal Benson Boone-tól, vagy ahogy sokan mondják, a modern pop egyik legizgalmasabb új hangjától. Jön a Mystical Magical Rádió most.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Programajánló.
1: Hát kedves hallgatók, 10-e van június, és holnap kezdődik a Rigó Jancsi napok rendezvénysorozat. A 0. napon ugyanis az MCC stage-en, azaz a Matthias Corvinus Kollégium színpadán, a Dorottyaház udvarán várnak nagyszerű eseményekkel, programokkal. Délután 5-kor Rakoncai Gábor Átszelni a végtelent 75 nap az óceánon című előadásával várnak benneteket. Aztán 18-15-től a kaposvári MCC középiskolás diákjainak produkcióit láthatjátok, és végül, de nem utolsó sorban érkezik a Sisa Café zenekar is. Aztán pénteken 17 órától szintén a Dorottyaház udvarán Miss Chris és a Jazz Tonight lép színpadra, este 7-től Orbai Lila Quintet, 21 órától Temesi Berci és barátai, majd este 11-től a Balance Wheel Group. 13-án szombaton, 18 órától Swing a la Django, 19.30-tól Hungarian Gypsy All Stars, 21 órától Sárközi Kollektív, 23 órától pedig Gypsy Jazz Trio. Lényegében mondhatjuk, hogy a következő napokban Kaposváron megelevenedik a világzene. Legyetek ott, ahol csak tudtok.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a rádió most. Reklám.
2: Ne cipelje, rendelje! Gázpalac kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
3: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a Rádió Most műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
4: A Bobán Márkovics Orkesztár ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon június 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
0: Reklám hangzott el. Forgalom. Munkahely. Suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Egy kiváló dal 1984-ből, ez volt a Foreigner-től, az I Want to Know What Love Is a rádió mostan. Már elmúlt 3:41 is, kedves hallgatók, jó étvágyat mindenkinek, így az ebédidőben. Üzenetet kaptunk, Niki írt nekünk. Szia Huni, szeretném felköszönteni a mai névnapján az unokatestvéremet, Grétát. Nagyon boldog Gréta napot kívánok neki, legyen szép a napja, érje sok öröm, és persze legyen oka ma egy kicsit ünnepelni is. Ha lehet, szeretnék neki kérni egy igazán jó hangulatú dalt, amit hangosra tekerhet munka közben is. Üdv, Niki! Kedves Niki, köszönöm, hogy írtál. Mi is köszöntjük a kedves unokatesódat, Grétát, és köszöntjük a mi kolléganőnket is, kismester Grétit, neki is boldog névnapot. Hát akkor jöjjön egy jó kis dal Mr. Bell-től és Wezoltól, egy 2024-es felvétel, ami Whitney Houston régebbi slágerének az átdolgozása. Ez az It's Not Right Radio.

0: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.
1: Szevasztok, én Fluor vagyok.
2: Én meg Diaz, mi vagyunk a
1: Valhalla. Hallgassátok a Rádió Mostot.
3: Most is nyitva van az ablak, minden úgy van, ahogy hagytad, néha hallom még a szavait. Itt felejtettél valakit a helyekkel, hol együtt bújtunk el a játékot, a végtelennek itt idővel a gyerekkor nyarait. De végül csak egyedül vagyok itt, mert nem világgá indultam, csak játszani a sarokig. De végül csak egyedül vagyok itt, és még leszek is egy darabig, hisz mindenki happy endre vár valahol. A remény számokat hoz, de túl nagy a sor, elhagynak a csodák, csak becsap a sárga út. Ugye még visszavár, mi sárba hull.

Idegen helyen, idegen tapintások koptatnak. A régi tanítások hol vannak? Ha senki nem súg és nem szól már, és visszakérnéd, amit eldobtál. Van, hogy nem megy, csak az idő rengat. Ha nincs választás az ember, hitet kitől várhat? Tudom, van rosszabb a haragnál, ha magad vagy, de magadnak sem maradtál. Kértem, hogy ne menj el, hogy ne unj meg. Talán csak elveszett a retúrjegy. Így, ahogy te is, én is elveszek, mert nélküled én sem vagyok meg.

0: Reklám.
1: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Rigó Jancsi visszatér. Vele együtt a zene, az ízek, a nyár öröme Kaposváron. Június 12-én és 13-án jönnek a Rigó Jancsi napok. Jazz, folk, swing, táncház, koncertek a belváros szívében.
4: A vendéglátóhelyek újra gondolt klasszikusokkal, nyári finomságokkal és a könnyed bohém hangulatot idéző gasztro különlegességekkel várják az ínyenceket.
3: Egy húron pendülünk. Rigó Jancsi napok június 12-13. Találkozzunk Kaposvár belvárosában. Részletek rigojancsinapok.hu.
1: Az év ajánlatával várunk a Kaposvári Plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerezz az 5. plazmaadásodig 78.000 forint helyett 153.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
3: Nincs majdha, most van! A Nissan Qashqai Gangsta Edition megérkezett az à la carte autóházhoz. Nem rendelésre, nem hónapok múlva, most elvihető. Modern design, fejlett technológia, prémium vezetési élmény, és mindez már 7.990.000 forintos kezdőártól. Limitált ajánlat értékes nyereményekkel, csak a készletereig. Keresd a Nissant a Nyitrainál. További részletek nissannyitrai.hu/Nissan éve.
4: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
1: Szinkavalkád, virágillat és a szezon legszebb növényei a Hélia kertészetben. Egynyárig balkonnövények, mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával várjuk vásárlóinkat a hét minden napján. Találkozzunk Kaposváron, a Mező utcában, a keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Miniszteri segítséget kért a varjak okozta problémák megoldásához Szita Károly. Este heves zivatarok, felhőszakadás és jégeső is lehet. Köszöntöm a hallgatókat, 13 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Miniszteri segítséget kért a varjak okozta problémák megoldásához Szita Károly. Kaposvár polgármestere levélben fordult Gajdos Lászlóhoz, az élő környezetért felelős miniszterhez, mert a városban egyre nagyobb gondot jelent a folyamatosan növekvő vetési varjú állomány. A madarak jelentős zajt okoznak és szennyezik a közterületeket. A polgármester szerint a korábbi intézkedések, például a fák visszametszése és a fészkek eltávolítása nem hoztak tartós eredményt. A városvezető azt írta, a helyzet évről évre súlyosbodik, ezért hosszú távú megoldásra van szükség. A kaposvári MCC is csatlakozik a Rigó Jancsi napokhoz. A fesztivál csütörtöki 0. napján nyílik az MCC stage a Dorottyaházban és annak udvarán. A programon Rakoncai Gábor extrém sportoló tart előadást. Ő az egyetlen ember, aki átkenuzott egy óceánon, és személyes történetén keresztül mutatja be az emberi teljesítőképesség határait. Az est folyamán az MCC kaposvári diákjai zenés produkciókkal mutatkoznak be, a programot pedig a Sisa Café zenekar koncertje zárja. Dübörög a motorzaj Somogy-Babodon. Ezen a héten rendezik meg a jubileumi 40. Babod Offroad Fesztivált. Az esemény kedden indult és vasárnapig tart. A hatnapos fesztiválra több mint 20.000 látogatót és csak nem 2.000 terepjárost várnak a szervezők. A Babodi Offroad Európa egyik legnagyobb terepjárós rendezvénye, ahol terepjárók, kvadok és más offroad járművek mérik összetudásukat a sárban, erdei pályákon és különböző akadályszakaszokon. Innovatív tankönyvet írt a gépész igazgató helyettese. Mike Gábor számítógépes áramköri szimuláció című kiadványa a középiskolai és egyetemi elektronikai képzést segíti. A nyomtatott és online formában is elérhető tankönyv az egyen és váltakozó áramú hálózatokkal, valamint az analóg és digitális elektronikával foglalkozik. A tananyaghoz szimulációs feladatok és több mint 150 rövid videó is kapcsolódik. Büfékocsikat és foodtruckokat ellenőrzött a fogyasztóvédelem fesztiválokon és szabadtéri rendezvényeken, és számos szabálytalanságot tártak fel. A leggyakoribb problémát a higiéniai előírások megsértése jelentette, de több helyen hiányos dokumentációt, valamint lejárt vagy nem megfelelően jelölt élelmiszereket is találtak. Az ellenőrzések nyomán több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. Ismét barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósvafűnél a szlovák határ közelében. A Nemzeti Park közlése szerint egy munkatársuk kedden egy anyamedvét és egy bocsot észlelt, egy fokozottan védett, a látogatók elől elzárt területen távol a turista utaktól. Június elején már két medve észlelés is volt a térségben, anyamedvét bocsa pedig utoljára 2017-ben láttak Jósvafű környékén.
0: Időjárás jelentés.
5: Délután marad a napos, változóan felhős idő, a hőmérséklet pedig 27 fok környékén tetőzik. Estétől viszont heves zivatarokra, felhő szakadásra és jégesőre is számítani lehet. A szél viharossá fokozódhat, és a zivatarokkal lehűlés is érkezik. Holnap ugyanis már csak 20-22 fok lesz a csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Rót Balázsi Hunor.
6: Szép délután, Kaposvár, június 10-e van, szerda, elmúlt 13 óra, köszönjük a híreket Cserhalmi Krisztiánnak, és reméljük, hogy akár ebéd mellett, vagy munkaközben hallgatsz bennünket, ránk hangolódtál. Jó étvágyat annak, aki most ül leebédelni, és kitartást annak, aki már túl van rajta, és még vár rá néhány feladat a délutánban. Ilyenkor, koranyáron valahogy minden egy kicsit könnyebben megy, hosszabbak a nappalok, több a fény, este meg bőven marad idő egy sétára, egy kertben eltöltött órára, vagy egyszerűen csak arra, hogy ne rögtön a négy fal között érjen véget a nap, már ha az időjárás is úgy akarja. Mi pedig ott vagyunk veletek, a munkahelyen, az autóban, a műhelyben, a boltban, vagy éppen otthon, és hozzuk a zenéket egész délután. Most pedig következik is egy dal, amely az elmúlt évek egyik legnagyobb popslágerévé vált. Dua Lipa 2024-ben adta ki az Illusion című számot, amely a Radical Optimism album egyik meghatározó felvétele lett, és azóta is pörög a világ minden rádiójában. Jön tehát Dua Lipa és az Illusion a Rádió Mostan.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Időutaztunk egy picit, 1998-ba tekintettünk vissza az Ultranate-tel. Ez volt a New Kind of a Medicine rádió. Mostan elmúlt 4-2 is, továbbra is szép délutánt mindenkinek. Június 10-e van, és Kaposváron nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy ma van a szecesszió világnapja. 2013 óta minden év június 10-én tartják ezt az építészeti kulturális világnapot, és azért Kaposvár épületei közt rengeteg szecesszió stílusban épült épület látható, műalkotás, mondhatni, aki hallgatja Májerné Bocska Ágnessel készült beszélgetésünket, ami most már nagyjából 3 éve hallható itt a Rádió Moston, a Mutató című szolgáltató magazinműsorban, azt tudhatja, hogy a belváros legjelentősebb épületei bizony szecesszió stílusban épültek, és mindig kihangsúlyozom, hogy nagyon fontos, hogy amikor a belvárosban sétálgatunk itt Kaposváron, ne csak a lábunk elé nézzünk, időnként emeljük fel a tekintetünket, mert igazán csoda dolgokat láthatunk az épületek homlokzatain, mert az épületek bizony mesélnek. Élnek. És most mesél a Soulwave Rádió Moston, a képtelenség érkezik 2018-ból. Képtelen.

0: Időjárás jelentés.
1: Az időjárás tekintetében nincs túl jó hírem. Krisztián már a hírekben is említette, én nyomatékosítom, hogy két hullámban érkeznek zivatarok, és este jön az igazi műsor. Ezt pedig az időkép.hu írja. Villámfényes éjszaka elé nézünk, heves viharok vannak kilátásban, sőt, nagyobb méretű jég, szélvihar is társulhat hozzájuk. És ami bennünket érint, jó eséllyel heves zivatarok is előfordulhatnak, kiemelten a Dunántúl déli felén, a Hungaromet emiatt Baranya, Somogy és Tolna megyékre narancssárga figyelmeztetést adott ki, a többi megyében citromsárga figyelmeztetés van érvényben. Ezekhez a zivatarokhoz nagyobb méretű, akár 2-4 cm átmérőjű jég, felhőszakadás és 80-90 km per órát meghaladó széllökések társulhatnak. Úgyhogy kedves rádióhallgatók, ha tehetitek, az autóitokat az éjszakára helyezzétek biztonságos helyre. Ha véletlenül érkezik egy 2-4 cm méretű jég, az nem fog jót tenni neki.
0: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
2: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18 csütörtök, belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

Mindig jó picit visszatekinteni az időben, ezúttal is ezt tettük a Kiss zenekarral, 1991-ben néztünk vissza, ez volt a God Gave Rock and Roll to You a Rádió Moston, és az időutazás a múltban nem csak azért jó, mert tágítjuk a tudásunkat, hanem mert egyrészt felelevenítünk régi emlékeket, előlapozunk onnan valahonnan a mélyből olyan tudást, amiről már el is felejtettük, hogy a birtokunkban van, illetve nosztalgiázásra is kifejezetten jó. Na de tekintsünk vissza egy picit Kaposvár múltjában is, egészen pontosan 10 évet, hiszen 10 éve írták alá Kaposváron az Eperjesi Egyetem és a Kaposvári Egyetem között 2011-ben kötött együttműködési megállapodás meghosszabbításáról szóló dokumentumot, és ugyanezen a napon, 2016. június 10-én a Városi Közgyűlés Bábszínház működtetésére a Bábszintér Közhasznú Alapítványnak adta a kórház déli tömbjében lévő kápolna épületét. Azóta van ott a Bábszintér, ahol ma is találjuk. Ez történt ma 10 éve Kaposváron. Most pedig zenével folytatjuk, egy nagyszerű énekesnő Inna érkezik, és az Up a Rádió.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

Ez volt a zseniális Imagine Dragons és az Enemy a rádió mostan 2022-ből. Már itt lovolunk a 14 óra nyakában. Jön hírekkel Krisztián, majd jövök én is. Most pedig a Destiny's Child.

0: Reklám.
1: Az ékszer a legszebb ajándék. Válasszon ballagásra ajándékot a Rónai Ötvös üzlet kínálatából. Nyakláncok, medálok, karláncok, fülbevalók, gyűrűk, aranyfülpirszingek, széles választéka. Minden arany, fehér arany, ezüst és Swarovski ékszer 10-20% kedvezménnyel kapható június 19-éig. 15 000 forint feletti vásárlás esetén egy ékszerét ajándékba megtisztítjuk. Rónai Ötvös üzlet, Kaposvár, Honvéd utca 21.
2: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhoz szállítással 70-170-87-75.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Újra állatkerti kirándulásra viszi a nagy csoportos óvodásokat a város. Szerződést hosszabbított Filipovics Péter a KKK-val. Köszöntöm a hallgatókat, 14 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Újra állatkerti kirándulásra viszi a kaposvári nagycsoportos óvodásokat a város. Az idén 7. alkalommal megszervezett program keretében a gyerekek a pécsi állatkertbe látogatnak el. Az egyik csoportot kedden Szita Károly polgármester is elkísérte. A kezdeményezést még 2018-ban indították, és a résztvevő óvodások idén egy kulacsot is kaptak ajándékba. Az országosan és egyedülállónak számító program során azok a nagy csoportosok mehetnek állatkertbe, akik most búcsúznak az óvitól és készülnek az iskolára. A legjobb diákokat és tanáraikat díjazta a Kaposvári Szakképzési Centrum. A Lamping József Technikum és Szakképzőiskolában tartott szerda ünnepségen 47 tanuló és 27 oktató vehetett át elismerést. A diákok országos és nemzetközi tanulmányi, szakmai, sport és művészeti versenyeken értek el kiemelkedő eredményeket, és nem csak az ő teljesítményüket díjazták, hanem a felkészítő tanáraikat is. Szerződést hosszabbított Filipovics Péter a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klubbal. A 25 éves játékos hosszú távra kötelezte el magát, ugyanis az új megállapodás 3 évre szól. Filipovics Péter tavaly nyáron igazolt haza a KKK-hoz Amerikából, ahol az egyetemi bajnokságban játszott. A mögöttünk hagyott szezon jól kezdődött számára, hiszen közel 17 pontos átlaga volt meccsenként, és bekerült a magyar válogatottba is, de március közepén egy súlyos térdsérülés véget vetett a szezonjának. A KKK végül az egyik legjobb játékosa nélkül is bronzérmet szerzett a bajnokságban. Téli cipőt hívott vissza az Aldi, miután határérték feletti mennyiségben mutatta ki benne szintetikus vegyi anyagokat, úgynevezett PFAS vegyületeket. Ezek az anyagok tartósan megmaradó környezetre és egészségre kockázatot jelentő vegyületek. A fogyasztóvédelem tájékoztatása szerint a téli cipőt 2025. novembere és 2026. márciusa között árusították. A hatóság arra kérte a vásárlókat, hogy a terméket ne használják tovább. A cipő bármely Aldi üzletbe visszavihető, és a vételárat blokk nélkül is visszatérítik. Vádat emeltek a Gálvölgyi János rosszullétével kapcsolatos ügyben két mentésirányító, egy betegszállítás felvevő és egy mentésvezető ellen. A színészhez 2023. májusában hívtak mentőt nehéz légzés miatt. A segélyhívás kezelésénél több mulasztás is történt, a riasztás nem a megfelelő sürgősséggel zajlott, és nem küldtek időben mentőegységet, így a vizsgálatok szerint elmaradt az életveszélyes állapotban lévő beteg ellátása. A vádlottak pénzbüntetésre számíthatnak, és el is tilthatják őket a foglalkozásuktól.
0: Időjárás jelentés.
3: Délután marad a napos, változóan felhős idő, a hőmérséklet pedig 27 fok környékén tetőzik. Estétől viszont heves zivatarokra, felhőszakadásra és jégesőre is számítani lehet. A szél viharossá fokozódhat, és a zivatarokkal lehűlés is érkezik. Holnap ugyanis már csak 20-22 fok lesz a csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor.
4: Már a 14 óra is a hátunk mögött. Köszöntöm a hallgatókat. Szép délutánt mindenkinek, és csoda szép napot. Már ameddig csoda szép lesz, mert mint tudjuk, az időjárás előbb-utóbb ezt elrondítja. A kérdés az, hogy este mégis hány órakor érkezik a mondhatni viharszerű időjárás, és egyáltalán lesz-e nálunk is nagyméretű jég. Egyelőre élvezzük azt, ami most van, a csodás napot, a csodás szerdát és a jó zenéket a rádió moston, hogyha pedig lenne mondandótok, írjatok nekünk, hívjatok bennünket 0670 32 32 355. Hamarosan Lidze újdonsága érkezik, a Happy to be, most pedig egy olyan DJ nyitja az órát, aki már évtizedek óta ott van az élvonalban, őt David Guettának hívják, és itt lesz vele egy énekesnő, aki mindössze néhány éve jelentkezett be a popiparba, de bizony, jól helytált. Ő pedig Bibi Rexa. Itt van tőlük az I'm Good a rádió mostan.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

A Follow the Flow énekesét, Szakács Gergőt hallgattuk, ez volt a Van-e még 2022-ből itt a Rádió Moston. Elmúlt 4:43, köszönöm, hogy ezt a nyári délutánt is velünk töltöd itt a Rádió Moston. Hoztam egy érdekes hírt a nagyvilágból újból, ezúttal Svájcból, ahol jelenleg egy olyan különleges kísérlet zajlik, amelynek során napelemeket telepítettek a vasúti sínek közé, és a vonatok ezek felett közlekednek. A cél az, hogy a már meglévő infrastruktúrát használják fel tiszta energia termelésére anélkül, hogy új területeket kellene beépíteni. A tesztüzem már működik, és ha beválik, a jövőben akár több országban is megjelenhet ez a megoldás. A kérdés az, hogy ez mikor ér ide. Na de most jöjjön egy dal, amit tökéletesen hozza a jó kedvet ezen a napsütéses délutánon. Liza Stansfield 1989-ben robbant be ezzel a felvétellel, amely az első nagy nemzetközi sikerei közé tartozott, és több ország slágerlistáján is az élmezőben végzett. Ő érkezik, és a This is the Right Time rád. Rádió Mostan.

0: Programajánló.
1: Picik, közepesek és nagyok, minden korosztályhoz szólok, hiszen június 13-án ismét lesz Titi Táncháza az Együd Árpád Kulturális Központban, ahol muzsikál a Somogy Zenekar. A belépés ingyenes, és ahogy kezdtem, a legjobb az benne, hogy minden korosztálynak megfelelő alkalom, hogy egy picit táncra perdüljön. 13-án tehát 17:30-tól a tipegőket, 18 órától pedig a gyermekeket várják táncra, aztán 19:30-tól ifjúsági és felnőtt táncház lesz az Együttben. Aki szereti a néptáncot, szereti a népzenét, semmiképp ne hagyja ki, véssétek be jól a naptárba, június 13. Szombat, Titi Táncház, a Somogy Zenekarral az Együd Árpád Kulturális Központban.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a rádió most! Reklám!
2: Szinkavalkád, virágillat és a szezon legszebb növényei a Hélia kertészetben. Egynyárig balkonnövények, mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával várjuk vásárlóinkat a hét mindennapján. Találkozzunk Kaposváron, a Mező utcában, a Keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a Rádió Most műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
0: Reklám hangzott el. Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most!

Egy 2 éves dalt hozott nekünk Sabrina Carpenter, ez volt a Please, Please, Please, és én is ilyen szépen kérlek benneteket, kedves hallgatók, hogy adjátok meg magatoknak a lehetőséget arra, hogy élvezzétek minden idők legjobb dalait itt a rádió mostan. Régi és új szerzemények, zseniálisnál zseniálisabb felvételek a nap 24 órájában Kaposvár rádiójában. Néhány percünk maradt 3 óráig, és Cserhalmi Krisztián híreig, de természetesen ezt a néhány percet is kitöltjük kiváló felvételekkel. Az óra végén Beyoncé érkezik egy 2022-es dallal, a felvétel címe Cafe It, előtte pedig egy picit nagyobbat ugrunk az időben, egészen pontosan 1987-ig tekintünk vissza. A New Order dala jön most a rádió moston, ez a True Face.

0: Reklám.
1: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
4: Igen!
5: A kaposvári Vesztnagykerben.
3: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
5: Nagykeráron mindenkinek.
3: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
5: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
6: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
7: Hyundai Tucson a Kaposvár KKFT-nél 9.490.000 forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
1: Az év ajánlatával várunk a kaposvári plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 78.000 forint helyett 153.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
8: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
9: Miniszteri segítséget kért a varjak okozta problémák megoldásához Szita Károly. Visszatért a kaposvári Rákóczi csapatába Balázs Benjamin. Köszöntöm a hallgatókat, 15 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok, a Rádió Most híreivel. Miniszteri segítséget kért a varjak okozta problémák megoldásához Szita Károly. Kaposvár polgármestere levélben fordult Gajdos Lászlóhoz, az élő környezetért felelős miniszterhez, mert a városban egyre nagyobb gondot jelent a folyamatosan növekvő vetési varjú állomány. A madarak jelentős zajt okoznak és szennyezik a közterületeket. A polgármester szerint a korábbi intézkedések, például a fák visszametszése és a fészkek eltávolítása nem hoztak tartós eredményt. A városvezető azt írta, a helyzet évről évre súlyosbodik, ezért hosszú távú megoldásra van szükség. Ügyvédnek adta ki magát, és így csapta be áldozatait egy Baranya megyei férfi, aki ellen emiatt vádat emelt a kaposvári járási ügyészség. A férfi 2024 első felében 3 nőnek vállalt jogi képviseletet, miközben nem rendelkezett jogi végzettséggel és tényleges ügyvédi jogosultsággal sem. A sértettektől megbízási díjként több százezer forintot vett át, miközben a készített beadványok több esetben is szakszerűtlenek voltak. A férfi összesen mintegy 600.000 forintos kárt okozott, és felfüggesztett börtönbüntetést kaphat. Visszatért a kaposvári Rákóczi csapatába Balázs Benjamin. A 36 esztendős futbolista 12 év után igazolt haza nevelő egyesületéhez. Balázs Benjamin 2009-ben mutatkozott be az NB1-ben, és egészen 2014-ig futballozott a Rákócziban. Ezt követően megfordult portugál és cseh csapatoknál is, majd 2015-ben hazatért az Újpesthez, amellyel elhódította a Magyar Kupát is. Később az MTK-hoz szerződött, míg a legutóbbi 4,5 szezont a Tisza Kécske együttesénél töltötte. Robbanás történt a Debreceni Egyetem egyik épületének felújítása során, egy munkás pedig súlyos égési sérüléseket szenvedett. Az egyetem tájékoztatása szerint a kémia épületben egy tervezett áramszünethez kapcsolódó munka közben elektromos zárlat alakult ki, amely miatt az elektromos szekrényben kábelek égtek el, és robbanásszerű ívkisülés történt. A sérült dolgozót kórházba szállították, az állapota stabil. Először sikerült víz alatti felvételeket készíteni a földközi tengeren egy kifejlett fehér cápáról. A különleges találkozást egy búvár örökítette meg Szicília és Tunézia között, miközben társaival egy hajóroncsra tekeredett, elhagyott halászhálókat távolítottak el. A szakértők szerint a felvétel tudományos szempontból is jelentős, mert a kritikusan veszélyeztetett fajról nagyon kevés megfigyelés áll rendelkezésre a térségből. A kutatók szerint az eset segíthet jobban megismerni a fehér cápák elterjedését és viselkedését a földközi tengeren.
0: Időjárás jelentés.
9: Délután marad a napos, változóan felhős idő, a hőmérséklet pedig 27 fok környékén tetőzik. Estétől viszont heves zivatarokra, felhőszakadásra és jégesőre is számítani lehet. A szél viharossá fokozódhat, és a zivatarokkal lehűlés is érkezik. Holnap ugyanis már csak 20-22 fok lesz a csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottak
4: a Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor.
10: Már túl vagyunk a délután első felén, elmúlt 15 óra, és remélem, hogy bárhol is hallgatsz bennünket, az autóban, a munkahelyeden, a kertben, vagy éppen úton valahová, sikerül egy kis jókedvet csempésztünk a napodba. Szerintem a nyár egyik legjobb része az, hogy ilyenkor délután 3-kor még egyáltalán nincs az az érzésünk, hogy vége lenne a napnak. Még ott van előttünk az este, egy séta, egy fagyi, egy terasz, vagy egyszerűen csak az a pillanat, amikor végre hátradőlhetsz egy kicsit. Mi pedig addig is hozzuk a zenéket, amelyekhez jó dolgozni, vezetni, vagy éppen álmodozni a közelgő nyaralásról. Írjátok meg egyébként, hogy ti mit terveztek, hová mentek, foglaltatok, nem foglaltatok, külföld, belföld. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki hogyan gondolkodik. Most pedig egy igazi nyári himnusz következik, Kungs, a Never Going Home című dalhoz egy olyan hangulatot rakott össze, amitől az embernek azonnal kedve támad útnak indulni, barátokkal találkozni, és minél tovább élvezni az estét. Ez érkezik most a Rádió Mostan.

Hellok, Szigala és Ellie Goulding közöse az All By Myself pörgette a hangulatot a rádió moston. 3:45 van, és üzenet érkezett Andreától. Szia Huni, nálunk most épp egy kis délutáni kávészünet van a munkahelyen, közben pedig már a nyári terveket beszéljük a kolléganőkkel. Mi idén Horvátországban, Rovinjba megyünk nyaralni a családdal. Régóta bakancslistás hely volt, mert imádjuk a hangulatos óvárosokat, az esti tengerparti sétákat és azt, hogy ott egyszerre lehet pihenni és felfedezni is. A gyerekek már visszaszámolnak, mi pedig próbáljuk kibírni ezt a pár hetet a vakációig, addig is szóljon a jó zene, és persze egész délután veletek vagyunk a rádió moston. Köszi szépen, kedves Andrea, az üzenetet. Rovinjba én is régóta szeretnék menni, és mi is szeretjük azt, amikor van egy jó kis óvárosi pezsgés, egy tengerparti hangulat. Idén mégis egy csendesebb helyre megyünk, Zadár mellé egy kis faluba, mert hogy a 2 éves kislányunk talán még nem partner abban, hogy az esti hosszú séták és az óvárosi pezsgés élvezhető legyen, talán majd 1-2 év múlva. De köszi, hogy írtál, neked szól, és a kolléganőknek a következő dal Jamiliától, ez a Superstar a rádió moston.

0: Időjárás jelentés.
1: Élvezzétek ki az időjárást, amíg lehet, mert jön a hidegfront zivatarokkal. Egy hullámzó hidegfront miatt villámfényes lesz az éjszaka. Ma még napközben közepesen, olykor erősen felhős lesz az ég, 28 Celsiusnál nem lesz melegebb. Gyenge, olykor mérsékelt délnyugati szél fújdogál, estétől viszont délnyugat felől rendszerbe szerveződött zivatarok érkeznek. Heves zivatar is lehet az éjszakában, melyet nagyméretű jég és orkán erejű szélvihar kísér majd. Aztán holnap csütörtökön reggel 15 Celsiusig csökken a hőmérséklet az erősen felhős ég alatt, napközben kisüthet a nap és friss lesz az idő. 24 Celsiusig emelkedik a hőmérő higanyszála, élénk lesz az északnyugati szél. Aztán a hét utolsó munkanapján pénteken 12 Celsiusig süllyed a hőmérséklet, nyugodt idő várható, napközben közepesen felhős lesz az égbolt és csak 24 fokra számíthatunk a legmelegebb órákban, olykor mérsékelt északnyugati szél mellett. És a hétvégén kellemes időre van kilátás, de szombaton lehet még záporeső, esetleg zivatar. Reggelente 10-13 Celsius környékére hűl a levegő, míg napközben 24-28 Celsius fokig melegszik a levegő. A jövő hét elején kicsivel melegebb is lehet majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Gyertek velem egy kis időutazásra. 1983-at írunk, március 25-én rendezték meg ugyanis ekkor a Motown 25 nevű tévés gála műsort Pasadena-ban. Ezen a gálán ott volt az NBC csatornája is, akik rögzítették az előadást, amit aztán 1983. május 16-án adtak le, nagyjából 47 millió embernek, akik a képernyők előtt ültek. És ekkor akadt el Amerika, valamint a nagyvilág lélegzete, amikor megláttak egy vékony, fekete fürtös hajú, színesbőrű srácot, akinek még a ruhája és földön túlinak tűnt abban az időben. Fekete, csillogó flitteres zakó, hófehér csillogó flitteres kesztyű, alóla pedig egy határozottan kilátszó csillogó hófehér zokni. Aztán jött a slusszpoén, olyan a fizika és a biológiai törvényeket meghazudtoló mozdulatok jelentek meg a színpadon, hogy egy világ bámult tátott szájjal. Ez a pillanat pedig örökre megváltoztatta a popzenét, és a világ legismertebb, legkedveltebb és a legtöbb embert lenyűgöző figurájává tette azt az eltökélt fiatalembert, aki valóra akarta váltani a saját és a világ álmait is. Azóta pedig a Moonwalk mozdulatsor legalább annyira ikonikus lett, mint az, aki csinálta. Bizony, Michael Jackson.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
3: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
2: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD Sea Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfortváltozat már 11.690.000 forinttól és 0% THM-mel a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg testközelből is a BYD Schneidernél. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklám hangzott el.
4: Társadalmi célú hirdetés.
5: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18 csütörtök, Belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most.
1: Adjuk meg a stílusát a mai délutánnak is. 3:30 van, és egy isteni dal érkezik itt a Rádió Moston 2024-ből. Joggal mondhatom, hogy az év egyik legjobb felvétele volt 2 évvel ezelőtt. Hozzi Artuszol a Too Sweet Kaposvár rádiójában.
4: 91.2.

Hát remélem jó vagytok, jól érzitek magatokat, szép napotok van, lendületes napotok van, és azt is remélem, hogy egyre közelebb vagytok a munka végéhez. Bár tudom, ez nem ilyen szép, bármennyire is jól hangzik, hogy most elérkezett a délután, és mindenki leteszi a lantot. Nem, nagyon sokan dolgoznak még üzletekben, boltokban, kávézókban, éttermekben, benzinkutakon, és bizony a gyárakban is. Akik még mindig tolják a melót, és a nap hátralévő részében is ezt csinálják, nekik kívánunk kitartást, akik pedig már a végéhez közelednek, vagy be is fejezték azt, nekik kellemes időtöltést a mai délutánra. Hamarosan 16 órát üt tehát az óra, jön hírekkel újból Krisztián, most pedig egy retro felvétellel folytatjuk Mellent Kimtől, a Respectable szól a rádió mostan.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Reklám.
1: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
2: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhozszállítással 70-170-87-75.
3: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
1: Rigó Jancsi visszatér! Vele együtt a zene, az ízek, a nyár öröme Kaposváron. Június 12-én és 13-án jönnek a Rigó Jancsi napok. Jazz, folk, swing, táncház, koncertek a belváros szívében.
4: A vendéglátóhelyek újra gondolt klasszikusokkal, nyári finomságokkal és a könnyed bohém hangulatot idéző gasztro különlegességekkel várják az ínyenceket.
1: Egy húron pendülünk. Rigó Jancsi napok június 12-13. Találkozzunk Kaposvár belvárosában. Részletek rigojancsinapok.hu. Nincs majd ha. Most van. A Nissan Qashqai Gangsta Edition megérkezett az à la carte autóházhoz. Nem rendelésre, nem hónapok múlva. Most elvihető. Modern design, fejlett technológia, prémium vezetési élmény. És mindez már 7.990.000 forintos kezdőártól. Limitált ajánlat értékes nyereményekkel. Csak a készletereig. Keresd a Nissant a Nyitrainál. További részletek nissannyitrai.hu/Nissan éve.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Újra állatkerti kirándulásra viszik a nagycsoportos óvodásokat. Szerződést hosszabbított a KKK-val Filipovics Péter. Köszöntöm a hallgatókat, 16 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok, a Rádió Most híreivel. Újra állatkerti kirándulásra viszi a kaposvári nagycsoportos óvodásokat a város. Az idén 7. alkalommal megszervezett program keretében a gyerekek a pécsi állatkertbe látogatnak el. Az egyik csoportot kedden Szita Károly polgármester is elkísérte. A kezdeményezést még 2018-ban indították, és a résztvevő óvodások idén egy kulacsot is kaptak ajándékba. Az országosan is egyedülállónak számító program során azok a nagy csoportosok mehetnek állatkertbe, akik most búcsúznak az óvitól és készülnek az iskolára. A kaposvári MCC is csatlakozik a Rigó Jancsi napokhoz. A fesztivál csütörtöki 0. napján nyílik az MCC stage a Dorottyaházban és annak udvarán. A programon Rakoncai Gábor extrém sportoló tart előadást. Ő az egyetlen ember, aki átkenuzott egy óceánon, és személyes történetén keresztül mutatja be az emberi teljesítőképesség határait. Az est folyamán az MCC kaposvári diákjai zenés produkciókkal mutatkoznak be, a programot pedig a Sisa Café zenekar koncertje zárja. Szerződést hosszabbított Filipovics Péter a Kométa KVG kaposvári kosárlabda klubbal. A 25 éves játékos hosszú távra kötelezte el magát, ugyanis az új megállapodás 3 évre szól. Filipovics Péter tavaly nyáron igazolt haza a KKK-hoz Amerikából, ahol az egyetemi bajnokságban játszott. A mögöttünk hagyott szezon jól kezdődött számára, hiszen közel 17 pontos átlaga volt meccsenként, és bekerült a magyar válogatottba is, de március közepén egy súlyos térdsérülés véget vetett a szezonjának. A KKK végül az egyik legjobb játékosa nélkül is bronzérmet szerzett a bajnokságban. Továbbra is sok motoros közlekedik szabálytalanul a júniusi országos ellenőrzés tapasztalatai alapján. A rendőrség múlt héten tartott razziát az utakon, és elsősorban a bukósisak, a világítás és a láthatósági eszközök használatát vizsgálták. 267 esetben a világítás szabályainak megsértése miatt intézkedtek a rendőrök, 134-en pedig bukósisak nélkül közlekedtek. Iricipőt hívott vissza az Aldi, miután határérték feletti mennyiségben mutatta ki benne szintetikus vegyi anyagokat, úgynevezett PFAS vegyületeket. Ezek az anyagok tartósan megmaradó környezetre és egészségre kockázatot jelentő vegyületek. A fogyasztóvédelem tájékoztatása szerint a téli cipőt 2025. novembere és 2026. márciusa között árusították. A hatóság arra kérte a vásárlókat, hogy a terméket ne használják tovább. A cipő bármely Aldi üzletbe visszavihető, és a vételárat blokk nélkül is visszatéríti.
0: Időjárás jelentés.
5: A délután hátralévő felében is marad a napos, változóan felhős idő 27 fok körüli hőmérséklettel. Estétől viszont heves zivatarokra, felhőszakadásra és jégesőre számíthatunk. A szél viharossá fokozódhat, és a zivatarokkal lehűlés érkezik. Holnap már csak 20-22 fok lesz nappal.
0: Időjárás jelentést hallottak
6: a Rádió Most stúdiójában. Róth Balázsi Hunor.
7: Már 16 óra után vagyunk, szép délutánt mindenkinek, még mindig itt a napsütés, még mindig csodás időjárásunk van, aztán majd az esti órákban ez megváltozik, de addig is élvezzük minden percét, és már most mondom, hogy aki félti az autóját, jól teszi, hogyha olyan helyre menekíti a késő esti órákra, az éjszakára, vagy betakarja, hogyha érkezik egy esetleges nagyobb méretű jég, akkor ne tegyen benne kárt, és óvjatok mindent, ami fontos nektek, és kárt tehet benne a jég. Na de egyelőre figyeljünk erre az órára, kedves hallgatók, hiszen a lendület, a jó zenék, az energia továbbra is itt van a Rádió Moston. Hozok közlekedési infókat, szétnézzünk picit a város és környékén, aztán a Kapos TV ajánlóval is készülök, és még nagyon sok jó zenével. Akkor maradjunk a daloknál. Kygo és Whitney Houston közöse a High on Love jön a folytatásban. Itt lesz velünk Madonna és a Love Sensation is. Most pedig Avicii-től szól a For a Better Day a Rádió Moston.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Közlekedési információk.
1: Szerencsére különösebb közlekedési infót nem kaptunk hallgatóinktól, balesetről nincs tudomásunk, trafipaxról sincs, viszont azt látom, hogy Mezőcsokonya és Somogysárd között aszfaltozás zajlik a 6703-as úton, aki arra jár, erre számítson, itt útszűkületre lehet számítani. Aztán egy picit távolabb megyünk, akkor Nagybajom és Kutas között jelzi az útinform, hogy burkolat süllyedés van a 6619-es úton, ez egy nem időjárás függő állapot. Hogyha pedig szétnézünk még picit így Kaposvár környékén, láthatjuk, hogy Igaltól, ha Kazsok fele tartunk, ott is aszfaltozás van a Batét Igallal összekötő úton. Az útkarbantartási munkákra figyeljetek, ezért fontos, hogy ne rutinból közlekedjetek, hanem mindig figyeljetek jól. Aztán egy újításra hívnám fel a figyelmet, az Útinform térképén mostantól lehet látni az Útinform kameráinak a képét. Egy-egy fotót hoz be a 67-es számú főútról, a 61-esről, illetve a Guba Sándor utcára is rátekinthetünk, akár csak a mezőcsomó pontra. Hogyha érdekel, hogy hol éppen milyen a forgalom, akkor kattintsatok, és láthatjátok egy-egy képen, hogy mire számíthattok, ha arra jártok.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! 91.2. Rádió most!

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: Városunk televíziója, a Kapos TV ma is várja a nézőket a TV képernyők elé hírműsorával a Kaposponttal. Ma is aktualitásokról és helyi hírekről láthattok összefoglalókat. Szó lesz arról, hogy a Kaposvári Szakképzési Centrum majdnem 50 diákja kapott ma elismerést. Ők remekeltek az idei versenyeken, felkészítőiket is köszöntötték. Az élővilág és a robotika állt a középpontjában az Ökumenikus Segélyszervezet élménynapjának. Kastélyosdombon egy nagy sikerű programot ünnepeltek. Százszámra nyílnak a rózsák a kaposfüredi magánarborétumban. A Csodás Kertem rászolgál a nevére, mert számtalan fajta öltözteti most színpompás virágdíszbe. Kedves hallgatók, nézzétek ma este ti is a Kapospontot!
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Reklám.
3: Az év ajánlatával várunk a kaposvári plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban és szerez az 5. plazmaadásodig 78 000 forint helyett 153 000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
4: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990 000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Műfőakció a Baross Szőnyeg Áruházban. Szeretnél egész évben gyönyörű zöld kertet fűnyírás és sár nélkül? Most a prémium minőségű műfűvek elképesztő áron már 2.990 forint per négyzetmétertől kaphatók. Természetes hatás, UV-álló, vízelvezető, tartós és időjárásálló. Ne várj! Újítsd meg otthonod a Baross Szőnyeg Áruházzal. Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
6: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
7: Valami igazán finomra és könnyedre vágysz? A mentes morzsában frissen sült fluffy felhő palacsinták, ropogós gofrik, amerikai palacsinták és különleges kávék várnak helyben, de elvitelre is. Finomságok mindenkinek, akár mentesen étkezel, akár nem. Mentes morzsa, több mint mentes. Kaposvár, Főutca 53.
8: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon június 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
9: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150 000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
12: Igen!
13: A kaposvári West Nagykerben.
11: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
13: Nagykeráron mindenkinek.
11: West Nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
13: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
14: Az Attalai Halászcsárda kihagyhatatlan ajánlatokkal készül június 12-13-14-ére. Csülköstál most csak 13.900 forint, húsimádó és csirkefogótál 5 főre pedig 10.900 forint. És a ráadás harcsapaprikás túros csúszával 2-t fizet 3-at kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok, csapj le az ajánlatokra! Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
2: Reklám hangzott el. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

Shoutout a Follow the Flow-tól a régi mese a rádió moston, 2,5 perccel 3:45 után. Szép késő délutánt kívánok mindenkinek, kedves hallgatók. A mikrofonnál a Ród Balázsi Hunor, viszont ez itt a mai napra már az elköszönés ideje. Bizony, az én műszakom a mai napra lejárt. Hagylak benneteket a legjobb zenék társaságában egy igazi hosszú zenemaratonnal és Cserhalmi Krisztián híreivel. De természetesen fellívom arra is a figyelmet, hogy közlekedjetek biztonságosan, megfontoltan, türelmesen, legyetek tekintettel másokra, és legyen egy csodálatos késő délutánatok, estétek, aztán vigyázzatok a gépjárművekre, a felszerelésekre, az udvaron tegyetek rendet, mert ha érkezik a vihar, amit tud, azt visz. Ez biztos, hogy így lesz. Mindenkinek csodaszép estét, köszönöm, hogy velem voltatok, Ród Balázsi Hunor voltam, Danny Minogue dalával búcsúzom, találkozunk péntek reggel 6-kor, jön az I Begin to Wonder, viszonthallásra.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla. Reklám.
1: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a Rádió Most műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
2: Hyundai Tucson a Kaposvár Kft-nél 9.490.000 forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
3: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
4: Ne cipelje, rendelje! Gázpalack kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
3: Szinkavalkád, virágillat és a szezon legszebb növényei a Hélia kertészetben. Egynyárig balkonnövények, mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával várjuk vásárlóinkat a hét minden napján. Találkozzunk Kaposváron, a Mező utcában, a keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
5: Rigó Jancsi visszatér. Vele együtt a zene, az ízek, a nyár öröme Kaposváron. Június 12-én és 13-án jönnek a Rigó Jancsi rapok. Jazz, folk, swing, táncház, koncertek a belváros szívében.
6: A vendéglátóhelyek újra gondolt klasszikusokkal, nyári finomságokkal és a könnyed bohém hangulatot idéző gasztrokülönlegességekkel várják az ínyenceket.
5: Egy húron pendülünk. Rigó Jancsi napok június 12-13. Találkozzunk Kaposvár belvárosában. Részletek rigojancsinapok.hu.
3: Az ékszer a legszebb ajándék. Válasszon ballagásra ajándékot a Rónai Ötvös üzlet kínálatából. Nyakláncok, medálok, karláncok, fülbevalók, gyűrűk, aranyfülpirszingek széles választéka. Minden arany, fehér arany, ezüst és Swarovski ékszer 10-20% kedvezménnyel kapható június 19-éig. 15.000 forint feletti vásárlás esetén egy ékszerét ajándékba megtisztítjuk. Rónai Ötvös üzlet, Kaposvár, Honvéd utca 21.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 17 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A legjobb diákokat és tanáraikat díjazta a Kaposvári Szakképzési Centrum. A Lamping József Technikum és Szakképzőiskolában tartott szerda ünnepségen 47 tanuló és 27 oktató vehetett át elismerést. A diákok országos és nemzetközi tanulmányi, szakmai, sport és művészeti versenyeken értek el kiemelkedő eredményeket, és nem csak az ő teljesítményüket díjazták, hanem a felkészítő tanáraikat is. Embercsempészt fogtak el Somogyban a rendőrök. A járőrök kedden hajnalban a 61-es főúton kezdtek követni egy személyautót a készenléti rendőrség jelzése alapján. A Kaposvár irányába közlekedő autós a rendőri jelzés ellenére nem állt meg, hanem tovább haladt és a megyeszékhely közelében az árokba hajtva balesetet szenvedett. Ekkor a jármű vezetője és utasai megpróbáltak elfutni, azonban rendőrkutya és drón segítségével rövidesen mindannyiukat elfogták. Az autót egy román férfi vezette, aki rajta kívül 5 jordán és török illegális bevándorlót szállított. Visszatért a kaposvári Rákóczi csapatába Balázs Benjamin. A 36 esztendős futbolista 12 év után igazolt haza nevelő egyesületéhez. Balázs Benjamin 2009-ben mutatkozott be az NB1-ben, és egészen 2014-ig futballozott a Rákócziban. Ezt követően megfordult portugál és cseh csapatoknál is, majd 2015-ben hazatért az Újpesthez, amellyel elhódította a Magyar Kupát is. Később az MTK-hoz szerződött, míg a legutóbbi 4,5 szezont a Tisza Kécske együttesénél töltötte. büfékocsikat és foodtruckokat ellenőrzött a fogyasztóvédelem fesztiválokon és szabadtéri rendezvényeken, és számos szabálytalanságot tártak fel. A leggyakoribb problémát a higiéniai előírások megsértése jelentette, de több helyen hiányos dokumentációt, valamint lejárt vagy nem megfelelően jelölt élelmiszereket is találtak. Az ellenőrzések nyomán több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. Ismét barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósfafűnél a szlovák határ közelében. A Nemzeti Park közlése szerint egy munkatársuk kedden egy anya medvét és egy bocsot észlelt, egy fokozottan védett, a látogatók elől elzárt területen távol a turista utaktól. Június elején már két medve észlelés is volt a térségben, anya medvét bocsa pedig utoljára 2017-ben láttak Jósfafű környékén. Vádat emeltek a Gálvölgyi János rosszul létével kapcsolatos ügyben két mentésirányító, egy betegszállítás felvevő és egy mentésvezető ellen. A színészhez 2023. májusában hívtak mentőt nehéz légzés miatt. A segélyhívás kezelésénél több mulasztás is történt, a riasztás nem a megfelelő sürgősséggel zajlott, és nem küldtek időben mentőegységet, így a vizsgálatok szerint elmaradt az életveszélyes állapotban lévő beteg ellátása. A vádlottak pénzbüntetésre számíthatnak, és el is tilthatják őket a foglalkozásuktól.
0: Időjárás jelentés.
7: Az esti órákban heves zivatarok érkezhetnek. Csütörtök reggelig többfelé várható eső, felhő, szakadás, helyenként viharos széllökésekkel és jégesővel. A lehűlés is megérkezik, csütörtökön napközben már csak 20-22 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
2: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk, ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18 csütörtök, belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Non-Profit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.
3: Sis. Girl, I'm about to have a panic attack. I did

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Reklám.
1: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 2026. június 10-e szerda, 18 óra van. A rádió most helyi hír összefoglalóját Cserhalmi Krisztiántól hallják. Állatkertbe mehetnek a ballagóvisok. A kaposvári nagycsoportos óvodásokat újra állatkerti kirándulásra viszi a város. Az idén 7. alkalommal megszervezett program keretében a gyerekek a pécsi állatkertbe látogathatnak el. Az egyik csoportot kedden Szita Károly polgármester is elkísérte. A kezdeményezést még 2018-ban indították, és a résztvevő óvodások idén egy kulacsot is kaptak ajándékba. Az országosan is egyedülállónak számító program során azok a nagy csoportosok mehetnek állatkertbe, akik most búcsúznak az óvitól és készülnek az iskolára. Elismerés a tanulmányi, művészeti és sportversenyeken elért eredményekért. A Kaposvári Szakképzési Centrum díjazta a legjobb diákokat és tanáraikat. A Lamping József Technikum és Szakképzőiskolában tartott szerdai ünnepségen 47 tanuló és 27 oktató vehetett át elismerést. A diákok országos és nemzetközi tanulmányi, szakmai, sport és művészeti versenyeken értek el kiemelkedő eredményeket, és nem csak az ő teljesítményüket díjazták, hanem a felkészítő tanáraikat is. Nulladik nap az MCC-vel. Csatlakozik a Rigó Jancsi napokhoz a kaposvári MCC is. A fesztivál csütörtöki nulladik napján nyílik az MCC stage a Dorottyaházban és annak udvarán. A programon Rakoncai Gábor extrém sportoló tart előadást. Ő az egyetlen ember, aki átkenuzott egy óceánon, és személyes történetén keresztül mutatja be az emberi teljesítő képesség határait. Az est folyamán az MCC kaposvári diákjai zenés produkciókkal mutatkoznak be, a programot pedig a Sisa Café zenekar koncertje zárja. A nagykövetségig jutottak a fotók és a dokumentumfilm. Az indonéz nagykövetségen Kószó András fotóiból és úti filmjéből nyílt kiállítás. A kulturális este mutatták be a kaposvári fotós legújabb Indonéziáról készült tárlatát, és csaknem 20 perces dokumentumfilmjét, ami online is elérhetővé vált. A rendezvényen több mint 100 meghívott vendég vett részt, köztük diplomaták és a kulturális élet képviselői. Tankönyvet írt a pedagógus. A gépész igazgató helyettese innovatív tankönyvet írt. Mike Gábor számítógépes áramköri szimuláció című kiadványa a középiskolai és egyetemi elektronikai képzést segíti. A nyomtatott és online formában is elérhető tankönyv az egyen és változó áramú hálózatokkal, valamint az analóg és digitális elektronikával foglalkozik. A tananyaghoz szimulációs feladatok és több mint 150 rövid videó kapcsolódik. Elkezdődött a Babodi Offroad Fesztivál. Felbőgtek a motorok kedden Somogy-Babodban. Ezen a héten rendezik meg ugyanis a jubileumi 40. Babod Offroad Fesztivált. Az esemény vasárnapig tart. A hatnapos fesztiválra több mint 20 ezer látogatót és csaknem 2000 járművet várnak a szervezők. A Babodi Offroad Európa egyik legnagyobb terepjárós rendezvénye, ahol kvadok, terepjárók és más offroad járművek mérik össze a tudásukat a sárban, erdei pályákon és különböző akadályszakaszokon. Árokban kötött ki az embercsempész. A rendőrök Somogyban embercsempészt fogtak el. A járőrök kedden hajnalban a készenléti rendőrség jelzése alapján a 61-es főúton követni kezdtek egy személyautót. A Kaposvár irányába közlekedő sofőr a rendőri jelzés ellenére nem állt meg, hanem menekülni próbált. A megyeszékhely közelében viszont árokba hajtva a balesetet szenvedett. Ekkor a jármű vezetője és utasai megpróbáltak elfutni, azonban rendőr kutya és drón segítségével rövidesen mindannyiukat elfogták. Az autót egy román férfi vezette, aki rajta kívül 5 jordán és egy török illegális migránst szállított. Külföldről rendelték a szert. Elfogtak egy 19 éves fiatalt Somogy a szalon kábítószer kereskedelem miatt. A kaposvári rendőrök június 1-én csaptak le a dílerre. A házban a férfin kívül két vásárlót is elfogtak. A rendőrök egy internetről rendelt csomagban több mint 1200 g kábítószer gyanús, feltehetően marihuánát tartalmazó anyagot találtak. A gyors teszt mindhárom embernél pozitív eredményt mutatott. A dílert őrizetbe vették, a két fogyasztó ellen pedig eljárás indult. Felfüggesztettet kaphat a kamu ügyvéd. Vádat emelt a kaposvári járási ügyészség egy Baranya megyei férfi ellen, aki ügyvédnek adta ki magát és így csapta be áldozatait. A férfi 2024 első felében három nőnek vállalt jogi képviseletet, miközben nem rendelkezett jogi végzettséggel és tényleges ügyvédi jogosultsága sem volt. A sértettektől megbízási díjként több százezer forintot vett át, miközben a készített beadványok több esetben is szakszerűtlenek voltak. A férfi összesen mintegy 600 ezer forint kárt okozott, és felfüggesztett börtönbüntetést kaphat. Balatonlellei szesztilalom. Balatonlellén a közterületi alkoholfogyasztás szabályai szigorodtak. Az önkormányzat június 1-től megtiltotta a szeszes italok fogyasztását a legtöbb közterületen, így az utcákon, tereken, parkokban és sétányokon is. A tilalom ugyanakkor nem vonatkozik a vendéglátóhelyek teraszaira, a rendezvények kijelölt területeire, a vásárok és fesztiválok helyszíneire, valamint a strandok kijelölt részeire. A rendőrség arra figyelmeztetett, hogy a szabályok megszegői büntetésre számíthatnak. A krónika végén két sporthír. Nagy visszatérő a Rákóczinál. Balázs Benjamin 12 év után visszatért a kaposvári Rákóczi csapatába. A 36 esztendős futballista 2009-ben mutatkozott be az NB1-ben nevelő egyesülete színeiben, és egészen 2014-ig futballozott a Rákócziban. Ezt követően megfordult portugál és cseh csapatoknál is, majd 2015-ben hazatért Magyarországra az Újpesthez, amellyel elhódította a Magyar Kupát. Később az MTK-hoz szerződött, míg a legutóbbi 4,5 szezont a Tisza-Kécske együttesénél töltötte. Szerződést hosszabbított Filipovics Péter. Marad a Kométa KVG kaposvári kosárlabda klub játékosa Filipovics Péter, miután szerződést hosszabbított a csapattal. A 25 éves játékos hosszú távra kötelezte el magát, ugyanis az új megállapodás 3 évre szól. Filipovics Péter tavaly nyáron igazolt haza a KKK-hoz Amerikából, ahol az egyetemi bajnokságban játszott. A mögöttünk hagyott idény jól kezdődött számára, hiszen közel 17 pontos átlaga volt meccsenként, és bekerült a magyar válogatottba is. Március közepén azonban egy súlyos térdsérülés véget vetett a szezonjának. A KKK végül az egyik legjobb játékosa nélkül is bronzérmet szerzett a bajnokságban.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
2: Az esti órákban heves zivatarok érkezhetnek. Csütörtök reggelig többfelé várható eső, felhő szakadás, helyenként viharos széllökésekkel és esővel. A lehűlés is megérkezik. Csütörtökön napközben már csak 20-22 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A legjobb diákokat és tanáraikat díjazta a Kaposvári Szakképzési Centrum. A Lampin József Technikum és Szakképzőiskolában tartott szerda ünnepségen 47 tanuló és 27 oktató vehetett át elismerést. A diákok országos és nemzetközi tanulmányi, szakmai, sport és művészeti versenyeken értek el kiemelkedő eredményeket, és nem csak az ő teljesítményüket díjazták, hanem a felkészítő tanáraikat is. Embercsempészt fogtak el Somogyban a rendőrök. A járőrök kedden hajnalban a 61-es főúton kezdtek követni egy személyautót a készenléti rendőrség jelzése alapján. A Kaposvár irányába közlekedő autós a rendőri jelzés ellenére nem állt meg, hanem tovább haladt és a megyeszékhely közelében az árokba hajtva balesetet szenvedett. Ekkor a jármű vezetője és utasai megpróbáltak elfutni, azonban rendőrkutya és drón segítségével rövidesen mindannyiukat elfogták. Az autót egy román férfi vezette, aki rajta kívül 5 jordán és török illegális bevándorlót szállított. Szerződést hosszabbított Filipovics Péter a Kométa KVG Kaposvári kosárlabdaklubbal. A 25 éves játékos hosszú távra kötelezte el magát, ugyanis az új megállapodás 3 évre szól. Filipovics Péter tavaly nyáron igazolt haza a KKK-hoz Amerikából, ahol az egyetemi bajnokságban játszott. A mögöttünk hagyott szezon jól kezdődött számára, hiszen közel 17 pontos átlaga volt meccsenként, és bekerült a magyar válogatottba is, de március közepén egy súlyos térdsérülés véget vetett a szezonjának. A KKK végül az egyik legjobb játékosa nélkül is bronzérmet szerzett a bajnokságban. Elfogadta az országgyűlés a parlamenti képviselők fizetésének csökkentéséről szóló törvényt. Magyar Péter ezzel kapcsolatban azt mondta az ATV műsorában, hogy a képviselői fizetések és a havi költségkeretek csökkentésével 4 év alatt legalább 50 milliárd forintot lehetne megtakarítani. A miniszter az interjúban azt is megjegyezte, hogy a parlament egyhangulag támogatta a költségcsökkentő javaslatot. Büfékocsikat és foodtruckokat ellenőrzött a fogyasztóvédelem fesztiválokon és szabadtéri rendezvényeken, és számos szabálytalanságot tártak fel. A leggyakoribb problémát a higiéniai előírások megsértése jelentette, de több helyen hiányos dokumentációt, valamint lejárt vagy nem megfelelően jelölt élelmiszereket is találtak. Az ellenőrzések nyomán több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. Először sikerült víz alatti felvételeket készíteni a földközi tengeren egy kifejlett fehér cápáról. A különleges találkozást egy búvár örökítette meg Szicília és Tunézia között, miközben a társaival egy hajóroncsra tekeredett, elhagyott halászhálókat távolítottak el. A szakértők szerint a felvétel tudományos szempontból is jelentős, mert a kritikusan veszélyeztetett fajról nagyon kevés megfigyelés áll rendelkezésre a térségből. A kutatók szerint az eset segíthet jobban megismerni a fehér cápák elterjedését és viselkedését a földközi tengeren.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban heves zivatarok érkezhetnek. Csütörtök reggelig többfelé várható eső, felhő szakadás, helyenként viharos széllökésekkel és esővel. A lehűlés is megérkezik, csütörtökön napközben már csak 20-22 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Hogy mit jelent pontosan Michael Jackson a popkultúrának, és mit jelentett a 40 éves Thriller című videoklip, azt kérdezzük meg most egy olyan embertől, aki aztán igazán ismeri a videoklippeket. A vonalban itt van velünk ugyanis hazánk egyik, ha nem a legismertebb kliprendezője, Galler András, azaz Indián. Hello, Indi!
2: Hello, hello, szia és sziasztok! Olyan sok érte szerintem az akkori rajongó tábort, hogy tényleg mindenki ezt hajkor, ezt az élet kiemelkedő, és hát maga a klip is egy irgalmatlan formabontó volt. Tehát az, hogy mozifilm jeleneteket és kidolgozottságot kapott maga a klip, akár a jelmezeket, a helyszíneket nézzük, a maszkokat, az akkori trükköket, akkor nem volt jellemző, hogy egy klipre ennyit fordítanak időben, energiában, és nem utolsó sorban anyagilag.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órát. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Újra állatkerti kirándulásra viszi a kaposvári nagycsoportos óvodásokat a város. Az idén 7. alkalommal megszervezett program keretében a gyerekek a pécsi állatkertbe látogatnak el. Az egyik csoportot kedden Szita Károly polgármester is elkísérte. A kezdeményezést még 2018-ban indították, és a résztvevő óvodások idén egy kulacsot is kaptak ajándékba. Az országosan és egyedülállónak számító program során azok a nagy csoportosok mehetnek állatkertbe, akik most búcsúznak az óvitól és készülnek az iskolára. Visszatért a kaposvári Rákóczi csapatába Balázs Benyamin. A 36 esztendős futbolista 12 év után igazolt haza nevelő egyesületéhez. Balázs Benyamin 2009-ben mutatkozott be az NB1-ben, és egészen 2014-ig futballozott a Rákócziban. Ezt követően megfordult portugál és cseh csapatoknál is, majd 2015-ben hazatért az Újpesthez, amellyel elhódította a Magyar Kupát is. Később az MTK-hoz szerződött, míg a legutóbbi 4,5 szezont a Tisza Kécske együttesénél töltötte. A kaposvári MCC is csatlakozik a Rigó Jancsi napokhoz. A fesztivál csütörtöki 0. napján nyílik az MCC stage a Dorottya házban és annak udvarán. A programon Rakoncai Gábor extrém sportoló tart előadást, ő az egyetlen ember, aki átkenuzott egy óceánon, és személyes történetén keresztül mutatja be az emberi teljesítőképesség határait. Az est folyamán az MCC kaposvári diákjai zenés produkciókkal mutatkoznak be, a programot pedig a Sisa Café zenekar koncertje zárja. Ismét barna medvéket láttak az Akteleki Nemzeti Park területén Jósfafűnél a szlovák határ közelében. A Nemzeti Park közlése szerint egy munkatársuk kedden egy anyamedvét és egy bocsot észlelt, egy fokozottan védett, a látogatók elől elzárt területen távol a turista utaktól. Június elején már 2 medve észlelés is volt a térségben, anyamedvét bocsa pedig utoljára 2017-ben láttak Jósfafű környékén. Vádat emeltek a Gálvölgyi János rosszul létével kapcsolatos ügyben 2 mentésirányító, egy betegszállítás felvevő és egy mentésvezető ellen. A színészhez 2023. májusában hívtak mentőt nehéz légzés miatt. A segélyhívás kezelésénél több mulasztás is történt, a riasztás nem a megfelelő sürgősséggel zajlott, és nem küldtek időben mentőegységet, így a vizsgálatok szerint elmaradt az életveszélyes állapotban lévő beteg ellátása. A vádlottak pénzbüntetésre számíthatnak, és el is tilthatják őket a foglalkozásuktól.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban heves zivatarok érkezhetnek. Csütörtök reggelig többfelé várható eső, felhő szakadás, helyenként viharos széllökésekkel és esővel. A lehűlés is megérkezik, csütörtökön napközben már csak 20-22 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Csak és okosan,

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Cserhami Krisztián vagyok. Állatkertbe mehetnek a ballagóvisok. A kaposvári nagycsoportos óvodásokat újra állatkerti kirándulásra viszi a város. Az idén 7. alkalommal megszervezett program keretében a gyerekek a pécsi állatkertbe látogathatnak el. Az egyik csoportot kedden Szita Károly polgármester is elkísérte. A kezdeményezést még 2018-ban indították, és a résztvevő óvodások idén egy kulacsot is kaptak ajándékba. Az országosan is egyedülállónak számító program során azok a nagy csoportosok mehetnek állatkertbe, akik most búcsúznak az óvitól és készülnek az iskolára. Elismerés a tanulmányi, művészeti és sportversenyeken elért eredményekért. A Kaposvári Szakképzési Centrum díjazta a legjobb diákokat és tanáraikat. A Lamping József Technikum és Szakképzőiskolában tartott szerdai ünnepségen 47 tanuló és 27 oktató vehetett át elismerést. A diákok országos és nemzetközi tanulmányi, szakmai, sport és művészeti versenyeken értek el kiemelkedő eredményeket, és nem csak az ő teljesítményüket díjazták, hanem a felkészítő tanáraikat is. Nulladik nap az MCC-vel. Csatlakozik a Rigó Jancsi napokhoz a kaposvári MCC is. A fesztivál csütörtöki nulladik napján nyílik az MCC stage a Dorottyaházban és annak udvarán. A programon Rakoncai Gábor extrém sportoló tart előadást. Ő az egyetlen ember, aki átkenuzott egy óceánon, és személyes történetén keresztül mutatja be az emberi teljesítő képesség határait. Az est folyamán az MCC kaposvári diákjai zenés produkciókkal mutatkoznak be, a programot pedig a Sisa Café zenekar koncertje zárja. Tankönyvet írt a pedagógus. A gépész igazgató helyettese innovatív tankönyvet írt. Mike Gábor számítógépes áramköri szimuláció című kiadványa a középiskolai és egyetemi elektronikai képzést segíti. A nyomtatott és online formában is elérhető tankönyv az egyen és változó áramú hálózatokkal, valamint az analóg és digitális elektronikával foglalkozik. A tananyaghoz szimulációs feladatok és több mint 150 rövid videó kapcsolódik. A nagykövetségig jutottak a fotók és a dokumentumfilm. Az indonéz nagykövetségen Kószó András fotóiból és úti filmjéből nyílt kiállítás. A kulturális este mutatták be a kaposvári fotós legújabb Indonéziáról készült tárlatát, és csaknem 20 perces dokumentumfilmjét, ami online is elérhetővé vált. A rendezvényen több mint 100 meghívott vendég vett részt, köztük diplomaták és a kulturális élet képviselői. Árokban kötött ki az embercsempész. A rendőrök Somogyban embercsempészt fogtak el. A járőrök kedden hajnalban a készenléti rendőrség jelzése alapján a 61-es főúton követni kezdtek egy személyautót. A Kaposvár irányába közlekedő sofőr a rendőri jelzés ellenére nem állt meg, hanem menekülni próbált. A megyeszékhely közelében viszont árokba hajtva a balesetet szenvedett. Ekkor a jármű vezetője és utasai megpróbáltak elfutni, azonban rendőrkutya és drón segítségével rövidesen mindannyiukat elfogták. Az autót egy román férfi vezette, aki rajta kívül 5 jordán és egy török illegális migráns szállított. Elkezdődött a Babodi Offroad Fesztivál. Felbőgtek a motorok kedden Somogy-Babodban. Ezen a héten rendezik meg ugyanis a jubileumi 40. Babod Offroad Fesztivált. Az esemény vasárnapig tart. A hatnapos fesztiválra több mint 20 000 látogatót és csaknem 2 000 járművet várnak a szervezők. A Babodi Offroad Európa egyik legnagyobb terepjárós rendezvénye, ahol kvadok, terepjárók és más offroad járművek mérik össze a tudásukat a sárban, erdei pályákon és különböző akadályszakaszokon. Külföldről rendelték a szert. Elfogtak egy 19 éves fiatalt Somogy a szalon kábítószer kereskedelem miatt. A kaposvári rendőrök június 1-én csaptak le a dílerre. A házban a férfin kívül 2 vásárlót is elfogtak. A rendőrök egy internetről rendelt csomagban több mint 1200 g kábítószer gyanús, feltehetően marihuánát tartalmazó anyagot találtak. A gyors teszt mindhárom embernél pozitív eredményt mutatott. A dílert őrizetbe vették, a 2 fogyasztó ellen pedig eljárás indult. Felfüggesztettet kaphat a kamu ügyvéd. Vádat emelt a kaposvári járási ügyészség egy Baranya megyei férfi ellen, aki ügyvédnek adta ki magát és így csapta be áldozatait. A férfi 2024 első felében három nőnek vállalt jogi képviseletet, miközben nem rendelkezett jogi végzettséggel és tényleges ügyvédi jogosultsága sem volt. A sértettektől megbízási díjként több százezer forintot vett át, miközben a készített beadványok több esetben is szakszerűtlenek voltak. A férfi összesen mintegy 600 ezer forint kárt okozott, és felfüggesztett börtönbüntetést kaphat. Balatonlellei szesztilalom. Balatonlellén a közterületi alkoholfogyasztás szabályai szigorodtak. Az önkormányzat június 1-től megtiltotta a szeszes italok fogyasztását a legtöbb közterületen, így az utcákon, tereken, parkokban és sétányokon is. A tilalom ugyanakkor nem vonatkozik a vendéglátóhelyek teraszaira, a rendezvények kijelölt területeire, a vásárok és fesztiválok helyszíneire, valamint a strandok kijelölt részeire. A rendőrség arra figyelmeztetett, hogy a szabályok megszegői büntetésre számíthatnak. Nagy visszatérő a Rákóczinál. Balázs Benjamin 12 év után visszatért a kaposvári Rákóczi csapatába. A 36 esztendős futballista 2009-ben mutatkozott be az NB1-ben nevelő egyesülete színeiben, és egészen 2014-ig futballozott a Rákócziban. Ezt követően megfordult portugál és cseh csapatoknál is, majd 2015-ben hazatért Magyarországra az Újpesthez, amellyel elhódította a Magyar Kupát. Később az MTK-hoz szerződött, míg a legutóbbi 4,5 szezont a Tisza-Kécske együttesénél töltötte. Szerződést hosszabbított Filipovics Péter. Marad a Kométa KVG kaposvári kosárlabda klubjátékosa Filipovics Péter, miután szerződést hosszabbított a csapattal. A 25 éves játékos hosszú távra kötelezte el magát, ugyanis az új megállapodás 3 évre szól. Filipovics Péter tavaly nyáron igazolt haza a KKK-hoz Amerikából, ahol az egyetemi bajnokságban játszott. A mögöttünk hagyott idény jól kezdődött számára, hiszen közel 17 pontos átlaga volt meccsenként, és bekerült a magyar válogatottba is. Március közepén azonban egy súlyos térdsérülés véget vetett a szezonjának. A KKK végül az egyik legjobb játékosa nélkül is bronzérmet szerzett a bajnokságban.
0: Kaposvár, itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban heves zivatarok érkezhetnek. Csütörtök reggelig többfelé várható eső, felhő szakadás, helyenként viharos széllökésekkel és esővel. A lehűlés is megérkezik. Csütörtökön napközben már csak 20-22 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek.

Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. My style can't be duplicated or recycled. This chick is a sick individual.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Kedvenc zenéiddel a pillanat a tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A legjobb diákokat és tanáraikat díjazta a Kaposvári Szakképzési Centrum. A Lampin József Technikum és Szakképzőiskolában tartott szerda ünnepségen 47 tanuló és 27 oktató vehetett át elismerést. A diákok országos és nemzetközi tanulmányi, szakmai, sport és művészeti versenyeken értek el kiemelkedő eredményeket, és nem csak az ő teljesítményüket díjazták, hanem a felkészítő tanáraikat is. Embercsempészt fogtak el Somogyban a rendőrök. A járőrök kedden hajnalban a 61-es főúton kezdtek követni egy személyautót a készenléti rendőrség jelzése alapján. A Kaposvár irányába közlekedő autós a rendőri jelzés ellenére nem állt meg, hanem tovább haladt és a megyeszékhely közelében az árokba hajtva balesetet szenvedett. Ekkor a jármű vezetője és utasai megpróbáltak elfutni, azonban rendőr kutya és drón segítségével rövidesen mindannyiukat elfogták. Az autót egy román férfi vezette, aki rajta kívül 5 jordán és török illegális bevándorlót szállított. Ügyvédnek adta ki magát és így csapta be áldozatait egy Baranya megyei férfi, aki ellen emiatt vádat emelt a Kaposvári járási ügyészség. A férfi 2024 első felében 3 nőnek vállalt jogi képviseletet, miközben nem rendelkezett jogi végzettséggel és tényleges ügyvédi jogosultsággal sem. A sértettektől megbízási díjként több 100 000 forintot vett át, miközben a készített beadványok több esetben is szakszerűtlenek voltak. A férfi összesen mintegy 600 000 forintos kárt okozott és felfüggesztett börtönbüntetést kaphat. Téli cipőt hívott vissza az Aldi, miután határérték feletti mennyiségben mutatta ki benne szintetikus vegyi anyagokat, úgynevezett PFAS vegyületeket. Ezek az anyagok tartósan megmaradó környezetre és egészségre kockázatot jelentő vegyületek. A fogyasztóvédelem tájékoztatása szerint a téli cipőt 2025. novembere és 2026. márciusa között árusították. A hatóság arra kérte a vásárlókat, hogy a terméket ne használják tovább. A cipő bármely Aldi üzletbe visszavihető, és a vételárat blokk nélkül is visszatérítik. Először sikerült víz alatti felvételeket készíteni a földközi tengeren egy kifejlett fehér cápáról. A különleges találkozást egy búvár örökítette meg Szicília és Tunézia között, miközben társaival egy hajóroncsra tekeredett, elhagyott halászhálókat távolítottak el. A szakértők szerint a felvétel tudományos szempontból is jelentős, mert a kritikusan veszélyeztetett fajról nagyon kevés megfigyelés áll rendelkezésre a térségből. A kutatók szerint az eset segíthet jobban megismerni a fehér cápák elterjedését és viselkedését a földközi tengeren.
0: Időjárás jelentés.
2: A hajnali órákban is lehet még számítani esőre, záporra, de reggelre csökken a csapadék hajlam. A zivatarokkal lehűlés is érkezik. Csütörtökön napközben csak 20-22 fok lesz. Napközben már nem várható eső holnap, de felhős lesz az ég.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.

0: volt az olimpiai bajnok! Szilágyi Áron!
1: 3-2-1 olimpiai bajnok Magyarország!
2: Fiúsok!

91.2 Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A kaposvári MCC is csatlakozik a Rigó Jancsi napokhoz. A fesztivál csütörtöki 0. napján nyílik az MCC stage a Dorottya házban és annak udvarán. A programon Rakoncai Gábor extrém sportoló tart előadást. Ő az egyetlen ember, aki átkenuzott egy óceánon, és személyes történetén keresztül mutatja be az emberi teljesítőképesség határai. Az est folyamán az MCC kaposvári diákjai zenés produkciókkal mutatkoznak be, a programot pedig a Sisa Café zenekar koncertje zárja. Szerződést hosszabbított Filipovics Péter a Kométa KVG kaposvári kosárlabdaklubbal. A 25 éves játékos hosszú távra kötelezte el magát, ugyanis az új megállapodás 3 évre szól. Filipovics Péter tavaly nyáron igazolt haza a KKK-hoz Amerikából, ahol az egyetemi bajnokságban játszott. A mögöttünk hagyott szezon jól kezdődött számára, hiszen közel 17 pontos átlaga volt meccsenként, és bekerült a magyar válogatottba is, de március közepén egy súlyos térdsérülés véget vetett a szezonjának. A KKK végül az egyik legjobb játékosa nélkül is bronzérmet szerzett a bajnokságban. Továbbra is sok motoros közlekedik szabálytalanul a júniusi országos ellenőrzés tapasztalatai alapján. A rendőrség múlt héten tartott razziát az utakon, és elsősorban a bukósisak, a világítás és a láthatósági eszközök használatát vizsgálták. 267 esetben a világítás szabályainak megsértése miatt intézkedtek a rendőrök, 134-en pedig bukósisak nélkül közlekedtek. Robbanás történt a Debreceni Egyetem egyik épületének felújítása során, egy munkás pedig súlyos égési sérüléseket szenvedett. Az egyetem tájékoztatása szerint a kémia épületben egy tervezett áramszünethez kapcsolódó munka közben elektromos zárlat alakult ki, amely miatt az elektromos szekrényben kábelek égtek el, és robbanásszerű ívkisülés történt. A sérült dolgozót kórházba szállították, az állapota stabil.
0: Időjárás jelentés.
1: A hajnali órákban is lehet még számítani esőre, záporra, de reggelre csökken a csapadék hajlam. A zivatarokkal lehűlés is érkezik. Csütörtökön napközben csak 20-22 fok lesz. Napközben már nem várható eső holnap, de felhős lesz az ég.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.
1: Na mi van, hiányoztunk?

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Miniszteri segítséget kért a vargyak okozta problémák megoldásához Szita Károly. Kaposvár polgármestere levélben fordult Gajdos Lászlóhoz, az élő környezetért felelős miniszterhez, mert a városban egyre nagyobb gondot jelent a folyamatosan növekvő vetési varjú állomány. A madarak jelentős zajt okoznak és szennyezik a közterületeket. A polgármester szerint a korábbi intézkedések, például a fák visszametszése és a fészkek eltávolítása nem hoztak tartós eredményt. A városvezető azt írta, a helyzet évről évre súlyosbodik, ezért hosszú távú megoldásra van szükség. Visszatért a kaposvári Rákóczi csapatába Balázs Benjamin. A 36 esztendős futbolista 12 év után igazolt haza nevelő egyesületéhez. Balázs Benjamin 2009-ben mutatkozott be az NB1-ben, és egészen 2014-ig futballozott a Rákócziban. Ezt követően megfordult portugál és cseh csapatoknál is, majd 2015-ben hazatért az Újpesthez, amellyel elhódította a Magyar Kupát is. Később az MTK-hoz szerződött, míg a legutóbbi 4,5 szezont a Tisza Kécske együttesénél töltötte. Elfogadta az országgyűlés a parlamenti képviselők fizetésének csökkentéséről szóló törvényt. Magyar Péter ezzel kapcsolatban azt mondta az ATV műsorában, hogy a képviselői fizetések és a havi költségkeretek csökkentésével 4 év alatt legalább 50 milliárd forintot lehetne megtakarítani. A miniszter az interjúban azt is megjegyezte, hogy a parlament egyhangulag támogatta a költségcsökkentő javaslatot. Büfékocsikat és foodtruckokat ellenőrzött a fogyasztóvédelem fesztiválokon és szabadtéri rendezvényeken, és számos szabálytalanságot tártak fel. A leggyakoribb problémát a higiéniai előírások megsértése jelentette, de több helyen hiányos dokumentációt, valamint lejárt vagy nem megfelelően jelölt élelmiszereket is találtak. Az ellenőrzések nyomán több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki.
0: Időjárás jelentés.
1: A hajnali órákban is lehet még számítani esőre, záporra, de reggelre csökken a csapadék hajlama. A zivatarokkal lehűlés is érkezik. Csütörtökön napközben csak 20-22 fok lesz. Napközben már nem várható eső holnap, de felhős lesz az ég.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Innovatív tankönyvet írt a gépész igazgató helyettese. Mike Gábor számítógépes áramköri szimuláció című kiadványa a középiskolai és egyetemi elektronikai képzést segíti. A nyomtatott és online formában is elérhető tankönyv az egyen és váltakozó áramú hálózatokkal, valamint az analóg és digitális elektronikával foglalkozik. A tananyaghoz szimulációs feladatok és több mint 150 rövid videó is kapcsolódik. A kaposvári MCC is csatlakozik a Rigó Jancsi napokhoz. A fesztivál csütörtöki 0. napján nyílik az MCC stage a Dorottya házban és annak udvarán. A programon Rakoncai Gábor extrém sportoló tart előadást. Ő az egyetlen ember, aki átkenuzott egy óceánon és személyes történetén keresztül mutatja be az emberi teljesítőképesség határait. Az est folyamán az MCC kaposvári diákjai zenés produkciókkal mutatkoznak be, a programot pedig a Sisa Café zenekar koncertje zárja. Továbbra is sok motoros közlekedik szabálytalanul a júniusi országos ellenőrzés tapasztalatai alapján. A rendőrség múlt héten tartott razziát az utakon, és elsősorban a bukósisak, a világítás és a láthatósági eszközök használatát vizsgálták. 267 esetben a világítás szabályainak megsértése miatt intézkedtek a rendőrök, 134-en pedig bukósisak nélkül közlekedtek. Először sikerült víz alatti felvételeket készíteni a földközi tengeren egy kifejlett fehér cápáról. A különleges találkozást egy búvár örökítette meg Szicília és Tunézia között, miközben a társaival egy hajóroncsra tekeredett, elhagyott halászhálókat távolítottak el. A szakértők szerint a felvétel tudományos szempontból is jelentős, mert a kritikusan veszélyeztetett fajról nagyon kevés megfigyelés áll rendelkezésre a térségből. A kutatók szerint az eset segíthet jobban megismerni a fehér cápák elterjedését és viselkedését a földközi tengeren.
0: Időjárás jelentés.
2: A hajnali órákban is lehet még számítani esőre, záporra, de reggelre csökken a csapadék hajlam. A zivatarokkal lehűlés is érkezik. Csütörtökön napközben csak 20-22 fok lesz. Napközben már nem várható eső holnap, de felhős lesz az ég.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. Yeah.
3: Sziasztok, Péli Barna vagyok, a United zenekar frontembere. Hallgassátok a Rádió Mostot!

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Iskolások és óvodások ismerkedhetnek a mentők munkájával Kaposváron. A tanév utolsó napjaiban több gyermekcsoport is ellátogatott a kaposvári mentőállomásra, ahol megtekinthették a mentőautók és a mentősök által használt eszközöket. A kaposmérői iskola tanulói például közelebbről is megismerkedhettek az esetkocsival, a mentőszolgálat munkatársai pedig az alapszintű újraélesztés legfontosabb lépéseit is bemutatták a gyerekeknek. Kábítószerkereskedelem miatt fogtak el egy 19 éves fiatal Csomogyaszalón. A kaposvári rendőrök június 1-én csaptak le a dílerre. A házban a férfin kívül két vásárlót is elfogtak. A rendőrök egy internetről rendelt csomagban több mint 1200 g kábítószer gyanús, feltehetően marihuánát tartalmazó anyagot találtak. A gyors teszt mind a három embernél pozitív eredményt mutatott, a dílert őrizetbe vették, a két fogyasztó ellen pedig eljárás indult. Már nem Györfi Pál az országos mentőszolgálat szóvívő